Ma valami nagyon furcsát álmodtam, mert benne volt a zenekar is, egy ilyen furcsa lokálban játszottunk, és a csiga lépcsőn megtántorodott egy férfi, de aztán rögtön magához tért. És erre egy kalapos ember az zongorához ült, és azt kezdte játszani, hogy rosszul lett egy úr.

0: Ez az amacsú hangja.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag.
2: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Pakisztán, Palau, Palesztina, Panama, Pápua Új-Guinea, Paraguay, Peru, a Fülöp-szigetek, Lengyelország, Portugália és Puerto Rico nemzeti himnuszait egyszerre.

Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
3: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontaktkukac.lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
2: Köszi!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu/donate oldalon.
2: Lamacsun.
1: Igen!
3: Na mi van még?
4: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szabad szállás. 1746-ban kolera pusztított a községben, 1796-ban pedig nagy tűzvész volt, majd 1838-ban az árvíz öntötte el.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban! Zajmenteset készülék.
0: Hátfájás.
5: Aktív életmódot folytatunk.
6: Mosogatógépben is moshatunk.
5: 1993-ban te voltál az első
0: zongőr.
6: Élvezze hát az életet.
5: Hogy vagy mindenre képes?
6: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
7: Semmi sem víz kárba.
6: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsun Rádión?
6: Ön a legfontosabb a világ.
5: Már is benne
6: van. Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
7: Ne feledje!
1: Lamacsun.hu/donate.

0: Amatör Rádió.
1: Amatőr Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

Thank you.

Isten szeme, rácsos táj, nyitva tartott szárkosztály.

nyitva tartott zárt osztály.

Yeah.

közénk állt. A fekete gong. A fekete gong. Ó, a fekete gong. Fekete gong egy pokoli barlang szájban. Ó, egy barlang szájban. Szirének szemetes szirteken, sötét kontaktus járt.

0: Tudod, mi az elemacsony? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományos

Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Pénzverés. Könyök emelkűs pénzverőgép. 1811-től az 1930-as évekig használták. Nagy hatékonysággal, kevés kézi munkával, precíz veretek készítésére volt alkalmas. Különböző változatai elterjedtek.

0: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Mémelés.
2: Jó, persze, majd szóljál.
1: Aha. Most jól lett, mi jó felkiáltójel.
2: Igen, igen, és akkor így pirogja, hogy kinő az orra.
1: Lakmacsun Rádió. Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: A Macsó Rádiót az italműhely szponzorálja.
1: Ez itt a Lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Pipás Pista, férfiként. Pipás a nagyszüleitől örökölt tanyán élt magányosan. Igen erős testalkata és ereje miatt a környéken híres és hírhet volt, a helyi kutyakaparó csárdában külön asztala volt, és a monda szerint sok férfit egy kézzel földhöz vágott. A környékbeli gazdák szívesen alkalmazták napszámosként hihetetlen teherbírása miatt, elmondások szerint kétszer annyit tudott dolgozni, mint mások. Egy gazdasszony név szerint Pampuskáné a csárdában megkereste Pistát, és azt kérte tőle, hogy a sógorát, Dobák Antalt ölje meg, mert a felesége nyűgnek tartja, egészsége rossz, gyermeket nemzeni nem tud, és egy fiatalabb béreslegény tetszett meg az asszonynak, így a férje csak útban van. A nemváltás motivációi csak részben ismertek, saját elmondása szerint a magasabb napszám reményében öltözött férfi.
0: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szereted
0: a
3: kísérletező
0: zenéket?
3: Válogatásokat?
0: Az.
3: Experimentál.
0: Teg.
3: Experimentál.
0: Teg.
3: Alatt.
0: Több.
3: Alatt.
0: Műsort.
3: Alatt.
0: Is.
3: Találsz.
0: Ebben.
3: A.
0: Műfajban.
3: Például.
0: Donát Kacsa.
3: Klub.
0: Kacsa Klub.
3: Paika.
0: Vagy.
3: Havi.
0: Zaj.
3: Műsoraink.
0: Lavacsú Rádió.

0: Nem a Sorádió.
1: Na mi van még?
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Lamacsun Present szerdán 10 órától Lamacsun Rádión. A mai alkalommal a vendégem a Muzika Morália zenekar. Sziasztok! Negyesházi Édával, Jakab Petivel és Király Marcival fogunk beszélgetni. Hello!
1: Sziasztok!
0: És az interjú apropója az egy új lemez. Szeptember 25-én jelenik meg az Only Salt című második nagylemez. 10 évvel ezelőtt jelent meg a Hell is Coming Home első nagylemezed, és a lemez bemutató három hollóban lesz október 17-én. Mindent jól mondtam el.
2: Tökéletesen.
0: Szuper. És egyébként Éda már volt egyszer a rádióban, még az előző stúdióban 2023 áprilisában, úgyhogy akár kezdhetjük felvezetésnek azzal, hogy mi történt az elmúlt három évben. Meséljetek.
2: Sok minden. Meg háromszorozottam az elmúlt három évben. Mert még az előző, a Hell is Coming Home-on ott egyedül voltam, vagy ezt egy szólóba volt, és most az Only Salt, az pedig egy dombbal és egy basszusgitárral kibővült, illetve még az a lemez az még sok minden mással is kibővült, mert ott nem kell mindent egyszerre játszanunk, úgyhogy még egy csomó mindent rá tudunk rakni extrába. Úgyhogy igazából ez történt, hogy elkezdtünk olyan ilyen hármas felállásba koncertezni, meg ezt az albumot is már úgy raktuk össze, hogy...
0: És mióta van a zenekaros felállás? Már az előző interjúban is akkor négyen voltatok?
2: Ja, a... mikor volt ez?
1: Covid előtt kezdtük szerintem.
2: Igen, de aztán beleszólt a Covid, és akkor...
1: Igen, ott volt egy nagy szünet.
3: Hát igazából így, hogy hárman vagyunk, az szerintem tavalytól van. Hogy előtte volt Ádámmal is négyen, tehát hogy így, tehát voltunk négyen, tehát ez a felállás, ez egészen pontosan ez tavaly nyár óta.
2: Igen.
3: Van, talán ugye zaj volt az első koncert, és aztán utána Dugattyús volt az első ilyen rendes klubkoncert, amikor már így hárman voltunk az novemberben. Ja. Hát így.
0: És ezt az, ennek a második nagylemeznek az anyagát már hárman írtátok.
2: Hát igazából igen, hárman írtuk.
0: Hogy kezdődött?
3: Hát vagyis hát hárman hangszereltük egész pontosan. Tehát hogy ezt az Éda írt ezeket a dalokat ugyanúgy, mint az előző, csak itt már hárman raktuk ezeket a dalokat úgy össze, hogy úgy szóljanak, ahogy most szólnak.
2: Igen. Mert az, hogy én megírom cimbalmon, meg megírom az éneket, meg a... dallamát az éneknek, és akkor azt beviszem a próbaterembe. És akkor a fiúk meg hozzárakják a saját részeiket.
3: Így.
0: És mikor kezdted el írni ennek az albumnak az anyagát? Mi a koncepció az album mögött?
2: Az album koncepciója az igazából így a víz felé fordul leginkább, tehát a víz az ilyen kiinduló pontja. Én nagyon sokat foglalkozom így a vízzel, meg a saját kapcsolatom, hogy így a vízzel milyen, és akkor ez visszatér egyébként az albumba. 10 éve kezdtem el írni, mert nagyon lassú vagyok. Úgyhogy 10 éve kezdtem el írni, és akkor ez így szépen így fel, így összegyűlt, vagy így összejött így 10 év alatt. És volt még egy másik kérdésed.
0: A koncepció.
2: A koncepció. Az volt, igen, alapvetően az volt a koncepciója. Meg hogy hogyan lehet, igazából nekem is ilyen stádiumaim voltak, hogy milyen kapcsolatban vagyok a vízzel, és akkor igazából azt éreztem, hogy a végén ez egy kicsit így lezárult, és akkor azt gondoltam, hogy akkor ez így egy csomag, és akkor ez így tud működni egybe.
0: És milyen kapcsolatod van a vízzel?
2: Nagyon közeli kapcsolatom van a vízzel. Ja, nagyon érdekes, mert egyszer ugye van az egyik ilyen elgondolás, hogy ugye mindannyian vízből vagyunk, és akkor az egész világot, a bolygót, az embereket, az állatokat mind így összekapcsol minket a víz, és akkor ezen így osztozunk. De nekem van ilyen személyes kapcsolatom is vele, hogy én nagyon vonzódom is az ilyen nagy vizekhez, de közben félek is tőlük, de ez egy ilyen nagyon jó félelem. Tehát én például tökre szeretek mondjuk így úszni a tengerbe, mert hogy egyszerre azt érzem, hogy úristen, ez egy ilyen nálam sokkal nagyobb dolog, és akkor egy csomó mindent lehet ott így tanulni magadról is, meg amikor így benne vagy a vízbe, hogy te ebbe az egészbe így hol helyezkedsz el. És akkor voltak olyan idők, amikor meg azt gondoltam, hogy hogy én ezeket a vizeket így, nem is, hogy irányítom, de egy picit így volt bennem egy ilyen megalománia, és akkor van egy olyan dal, ami meg arról szól, hogy ezt a megalomániát így leteszem, és akkor így megnyugszom, hogy igazából, hogy csak így hagyni kell, hogy a dolgok folyjanak, és akkor az úgy, az egy sokkal kényelmesebb pozíció az embernek.
0: Uh-huh. És amikor írsz egy számot, akkor először mondjuk a dalszövegből indulsz, vagy a hangszer?
2: Úgy van, hogy rengeteg ilyen dalrészletem van otthon a lakásban, ilyen fecnikben fölírva, meg a telefonomban, meg a gépemen, és akkor ez van, ami már így felénekelve van, van, ami csak szövegben van. És akkor egyszerre több dalt írok. Szóval úgy, a daloknál is az szokott lenni, hogy ők így össze, tehát ott is vannak ilyen kis periódusok, hogy ez a három dal összetartozik, van, ami csak külön, van olyan, ami egyedül áll, és akkor van, ami meg kettő tartozik össze. De ez nem azt jelenti, hogy így ugyanarról szól, hanem inkább arról van szó, hogy ott így szortírozom a gondolataimat. De körülbelül inkább ilyen irányok vannak, és akkor azok egy irányba mennek, és akkor vannak ezek a kis fecnik, meg ilyen kis részletek, mert engem az nagyon érdekel így a dalírásban, hogy egy részből hogyan tud megérkezni egy másikba. Mert hogy nagyon ritkán írok ilyen verszak-refrén szerkezetbe, hanem ilyen, mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen részek vannak. És akkor mindig az izgat, hogy hogyan tud eljutni egy pontból egy másik pontba. És akkor egy picit olyan, mint egy ilyen puzzle így az agyamban, hogy vannak ezek a részek, és akkor így gondolom, hogy jaj, ez idejön, és aztán ez egy ilyen nagyon organikusan kialakul, de közben van egy ilyen, ez is egy ilyen érdekes dolog benne, hogy van egy ilyen repetíciója az egésznek, mert hogy ugye a dalírásban van egy olyan rész, amikor csak ülsz, és így folyamatosan ugyanazt a részt énekled, és akkor várod, hogy megérkezz a következőbe, és akkor ez belecsatlakozik, és akkor a következőbe, és akkor ez így épül egymásra, de hogy közben meg ilyen tök jó ez az ilyen ismétlődés. Uh-huh. Szóval ugye megismerés folyamatában az ilyen tök sokat tud segíteni.
0: És mi az a pont, amikor elviszed a próbaterembe?
2: Amikor kész van. Ami meg ugyancsak egy érzés, tehát hogy most már próbálok arra odafigyelni, hogy ne az legyen, hogy ilyen 10 perces számokat írok, mert hogy így nagyon hajlamos voltam arra, hogy így, jaj, még egy rész, és még egy rész, még egy rész. Mert egyébként nagyon nehéz velük dolgozni. Igen. Is egyébként. Tehát, hogy egész egyszerűen kicsit ilyen átláthatatlanná tűnik egy ponton, amikor már ilyen nagyon-nagyon hosszú, hanem próbálok egy picit ilyen ergonomikusabban írni. De van, amikor még mindig 8 résznek kell lenni ahhoz, hogy boldog legyek, és akkor van, amikor csak 2 vagy 3, tehát, hogy... De azt igazából így érzem, hogy mikor zárul le, hogy így mikor érkezik meg mikor mondtam el azt, amit szeretnék azzal a dallal. Tehát, hogy ilyen tök fura, mert hogy alapvetően, amikor így elkezdődik egy dal, akkor így tudom, hogy körülbelül miről fog szólni, és azt is tudom, hogy fog kinézni így elemeibe, vagy milyen kapcsolatok lesznek a részek között.
0: Uh-huh. És volt már olyan alkalom, amikor mondjuk te késznek tekintettél egy számot, és aztán a próbateremben ez megváltozott? Vagy hogy nyúltok ti ahhoz az anyaghoz?
2: Egyszer kivettünk az egyik, nagyon hosszú.
1: Aha. Igen, hát megnyesni szoktunk dolgokat, meg ahogy a Petivel így hívjuk ezeket, hogy kiegyenesíteni, vagy kiszögelni az Éde dalait, mert az Édenek tehát nem egy konvencionális dalszerző, ugye az Éda, hanem ilyen nagyon, hogy maradjunk a víznél, nagyon folyó dolgokat, nagyon dolgokat ír. És ugye nekünk, mint ritmus szekció, igazából ezt nagyon sokszor ki kell egyenesíteni, hogy ugye ugyanoda érkezünk meg, ugyanazok legyenek a körök, vagy egyáltalán, hogy tudjuk számolni ugyanúgy a köröket, mert ugye Merédának nagyon évekig egy szólóként ugye nagyon szabadon tudta kezelni a saját dalait, tehát hogy akár egy koncerten is máshogy játszott valamit, vagy más számú kört játszott mondjuk valamiből, vagy máshogy váltott, vagy, tehát ugye ezeket a dolgokat azért, ugye, amikor együtt zenélünk, akkor kell, hogy legyen valami támaszpont, úgyhogy ezeknek a kitámogatása volt igazából egy ilyen nagy feladat, hogy olyankor szoktunk ki megváltoztatni dolgokat a

0: Igen.
1: Igen.
0: Ja, meg hát ugye Éde ugye alapvetően, hogy cimbalom is ének, és ugye ennek így megvan egy ilyen, megvan egyfajta ilyen hangzása, meg egyfajta ilyen dallammenete. És akkor mi ugye mind a ritmizálással, mind ugye így a mondjuk ilyen plusz harmóniákkal, így azért, tehát hogy így feladatunk az, hogy mondjuk valamire elvigyük ezeket a dalokat, tehát így kibővítsük, feldúsítsuk, de közben azért ne vegyük el így a daloknak így az alapvető ilyen eszenciáját, ahogy ezek így megszülettek. Tehát mondjuk alapvetően az van, hogy van egy dal, az, hogyha mondjuk kap egy extra ilyen harmónia toldást, vagy egy ilyen extra ilyen harmónia léjert, azzal is azért igyekszünk, hogy az ne vigye el nagyon attól az alapvető iránytól, amiben ezek ugye így készültek. Mert hogy attól függetlenül, hogy az előző lemez az egy szóló lemez volt, noha ugye azért annak is voltak olyan léjerei, amit az Istvánnal készítettetek, és ilyen extra hangokat is tartalmazott azon túl, amiket Éda játszott föl. Itt nekünk azért az feladatunk, hogy ne legyünk tolakodóak. És ez meg azért egy feladat, mert még a dob azért az mégiscsak egy dob, és hogyha meg az ember, nem tudom, így belegitározik, belebasszus gitározik, az is valami, ami nagyon-nagyon ki tudja zökkenteni. Szóval igen, a kérdésedre az, hogy mondjuk így mennyire tekinthető késznek, hát amikor lehozza a próbára, akkor ugye onnan jön az a fajta munka, hogy ez mondjuk hogyan fog megszólalni így hárman. És akkor igazából ott van egy olyan, hogy próbálunk ilyen szeretettel, meg értő módon hozzányúlni. Eddig még az Éda még nem is nagyon mondta, hogy hú, ez azért így nem kéne. Inkább,
1: hogy ez szép fiúk.
0: De ja, hát reméljük, ez így is marad.
1: Igen,
2: hogy ez egy...
1: Ma lesz próba.
0: Meglátjuk.
2: Ezen múltkor gondolkodtam, hogy a cimbalom az nem egy ilyen, nem egy akkordos hangszer, ugye, tehát hogy így egyszerre max két hangot tudsz rajta megütni, és hogy emiatt ugye ebben a felállásban, hogy cimbalom, basszusgitár, dob, hogy egyik hangszer sem akkordozik, ugye, és hogy azzal viszont ilyen nagyon egy teret lehet csinálni, akár egy zongorán, akár egy gitáron, akár egy bármi olyan, ami képes erre, és hogy nekünk valahol szerintem így ahhoz, hogy ezek egy ilyen zenekaros, vagy ilyen grandiózusabb dolgok legyenek, vagy a dal így megtöltődjön hangzással, nekünk szerintem ott van egy ilyen feladatunk. Mindamellett, amit mondtak a többiek, hogy ugye megtartani a dalnak az eredeti lélegzését, gondolatait, hangulatát, stb. Úgyhogy igen, így a dobolásnál is én így az elején szerintem, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor én nagyon nehéz helyzetben éreztem magam, mert nem vagyok egy igen. Nem vagyok egy különösebben technikás dobos, és itt meg ugye nem feltétlenül, nem is a technika kell, csak hogy ilyen nagyon-nagyon mások kell viszonyulni a hangszerhez, mert nem egy, tehát úgy kell üktetést csinálni, hogy ezek a klasszikus dobritmusok nem fognak működni, mert nem ilyenek a dalok. Tehát, hogy egész máshogy kell hozzányúlnom a hangszeremhez, mint mondjuk egy bármilyen más projektemben, vagy ahonnan én így jövök zeneileg, úgyhogy ez ilyen tök izgi tud lenni.
0: Igen.
1: Igen?
0: Igen, nem ez a harmónia, meg a, igen, hogy basszusgitár is megpróbál így körbejátszani így a, tehát nem feltétlenül úgy használom például sem a basszusgitárt, mint ahogy mondjuk így szokás, vagy nem tudom, hogy hogyan szokás, mert én is megvallom, hogy én sem vagyok egy technikás basszusgitáros, de hogy is fogalmam sincs, mi az alaphang, viszont próbáljuk ugye körbejátszani Édát, mindketten Marcival, és ugye ebből jön ki valami, lehet, hogy amúgy az, hogy mi magunk nem vagyunk

0: technikás, úgymond technikás zenészek, vagy mondjuk az, az a típusú zenész, aki, aki mondjuk így, a, így nagyon erőteljesen hangszeres zenész, de hát ugye ezzel a fajta ilyen, ilyen hozzáállásunkkal is egy ilyen érdekes layer tudunk be, tehát egy ilyen, ilyen érdekes koszt tudunk ebbe a tisztaságba vinni. Összekoszoljuk.
1: Új, de jó, igen.
2: És benned fogalmazódott meg, vagy hogy alakult aztán az, hogy ebből a szóló projektből te egy, akartad ezeket a
3: férfiakat?
2: Koszolást.
3: Ez egyébként a
1: férfi macsadói
4: nyomás.
3: Kiadói nyomásra kénytelen voltam. Nem, egyébként a Peti ötlete volt, és emlékszem, hogy éveket gondolkoztam rajta, emlékszel?
0: Azt nem tudom.
3: Szerintem 3 évet gondolkoztam rajta, de nem ilyen aktettem, azon így ültem, hogy szóval 3 legyen. És mert nekem nagyon nehéz volt az, tehát én nagyon szerettem azt a fajta ilyen, igazából szerintem én azt szerettem, hogy nem, hogy így egyedül voltam, és akkor így nem volt megmérettetés, de közben meg így azt csináltam, amit szerettem volna, és akkor minden szabályt én írtam. És ugye azzal, hogy hárman vagyunk, mert nekem is oda kell. Azért én még nagyon kevés százalékban figyelek oda a többiekhez, ahhoz képest, hogy a többiek mennyire figyelnek rám, mondjuk egy koncerten, de hogy én nem voltam benne biztos, hogy én ezt meg tudom csinálni. Hogy én tudom ezt úgy alakítani, miközben egy csomószor mindig azt szoktam mondani, de ez egyszerű, ez 4/4, és akkor kiderül, hogy nem, így teljesen más, de hogy így nem baj. Csak ezt én így elképzeltem magamban, és amikor kiszámolod, akkor rájössz, hogy teljesen más. És igazából ez a Peti ötlete volt, és aztán elkezdtük, és akkor ez így összeérett idő. Az idő kellett neki, hogy összeérjen.
0: Hát ugye az van, hogy hogy most jött ki a Bird Machine single-on, és annak volt például egy 2016-os verzió is. Tehát amikor az Éda kijött a Hell is Coming Home-mal, akkor neki volt egy Bird Machine című számom, és akkor azt én meg így hangszerelgettem. És akkor ugye van egy kiadónk, a Klinik, akinél vagyunk mi is, meg csinálgatjuk ezeket a dolgokat, és az Éda volt az első, vagy kb. Az egyik első ilyen artista a labelnél, és amikor, és azt hiszem, hogy a Hell is Coming Home az még Normafa volt.
3: Igen.
0: És akkor azt gondoltuk, hogy majd hamar fog jönni a lemez, és akkor...
3: Hogy érted ezt?
0: Igen, és akkor a Bird Machine-nek,
3: nekiindultunk.
0: Nekiindultunk, aztán az így megállogatott valahogy. Akkor volt az, akkor ez a gondolkodós időszakod ezek
3: igen.
0: szerint.
3: Jó.
0: Akkor ő gondolkodott. Nem ghostingot gondolkodott.
3: Az nem 18-ban volt a Bird Machine?
0: Nem, szerintem az 16
3: 16
0: volt.
3: Volt.
0: Vagy 17. Valahogy így, mint ezt. Hát, 17 lehet. Azt tudom, mert hogy 10 éves a 10 éves a Klinik, és az kb. Rajta volt az első ilyen válogatás, azért bízbaszom.
3: Igen.
0: Úgyhogy szerintem azért 16 vagy 17 kiszámolja már.
3: Én úgy tűnik nem.
0: Ja. Úgyhogy igen, ez így volt, csak akkor ja. És akkor az egy ilyen, és akkor ott már volt egy-két olyan dal is, ami így erre a lemezre még rákerült, Kesson meg az ilyenek.
3: Igen.
0: És akkor azzal is elkezdtünk törődni.
3: Igen.
0: De aztán ez így valahogy nem
3: a Kesson az egy másik, ott akkor nem volt, vagy időnk nem volt, vagy kapacitásunk nem volt, és az egy másik ilyen kiadványos dolog.
0: Hát meg ott emlékszem, hogy a Klinika pincéjében, a stúdióban ezért szüttyögtem vele, és egy ilyen felfoghatatlan dolog volt számomra, így a limitált képességeimmel, így a limitált hangszeres képességeimmel, így a megfejtése. Kellett az Ádámhoz, hogy megértsem, hogy mi is ez.
3: Hogy mit csinálok. Én értettem végig, csak nem tudtam elmagyarázni. Mm. Megfelelően.
0: Hát így.
3: De most már el tudom magyarázni.
0: Ja.
2: Akkor egy hosszas gondolkodás után alakult ki először 4-es, aztán 3-as felállás. És még mondtad itt a beszélgetés elején, hogy még kiegészült layerekkel ez az album.
3: Igen.
2: ezek?
3: Igen, van rajta szinti, meg még gitár is van rajta.
1: Meg zongora.
3: Meg zongora is van. Banjo, tényleg az egyiken van egy banjo, olyan hirtelen felindulásban. A Peri megtanult banjo.
1: Találtunk egy banjót a stúdióban.
3: Most találtunk egy banjót a stúdióban, úgyhogy ez rákerült.
2: És ezt hogy lehet élőben színpadra?
3: Hát azt nem lehet, úgyhogy ez nem lesz, de zongora lesz a lemez bemutatón, meg lesz még egy vokál.
0: Ja.
3: Egy vokálos.
2: Uh-huh. És ki játszik
3: zongorán? A hegyi áron fog zongorázni, uh-huh. aki a jazzékielbe is zongorázik.
1: Meg a stúdióba is ő játszik.
3: Meg a stúdióba is ő zongorázik. Uh-huh. Igen, igen.
2: És ez is így a... hogy ezek a még az a több réteg, amit most így beszéltünk, hogy rákerült, ez is így az ilyen számírás közben jött, vagy te ezeket oda képzelted, vagy így közösen alakult?
3: Nem, azokat a Peti képzelte oda már, szerintem.
2: Rossz nem. Egyébként, csak hogy így, hogy kerültek bele.
3: Hát ez a hangszerelésnek volt egy része, és azért az...
2: Akkor
3: hát
2: nem limitáljátok magatokat.
1: Nem, de hát egy stúdiózás azért az inkább arról szól, hogy ugye, ahogy létrehozunk valamit, felvételt, ami utána így képviselni, mármint amiben így hiszünk, meg azt ki lehet díszíteni, tehát hogy azt, annak lehetnek olyan részei, amit élőben nem tudunk eljátszani, hogy nagyon sok lemezem van az, hogy nem tudom, egy gitárosan, de mégis csak egy gitársávot vesznek fel, tehát hogy azért ilyen mértékű csalást mi engedünk magunknak, ami aztán ugye a koncerten meg a, nem tudom, a karizmánk elviszi a bulit a sok hangszer helyett, igen.
0: Ja, hát abban meg nagyon, nagyon fontos, ott mondjuk én ugrálgatok a basszusgitáron.
3: Igen, akkor ide-oda
0: ugrálgatok.
3: Éppen mire van szükség, Peti alkalmazkodik.
0: Igen, de
3: közben én meg azt tökre szeretem, hogy van egy dal, amit beviszek, és akkor így rá lehet bízni a fiúkra.
2: Szóval, akkor te onnantól így kicsit elengeded?
3: Elengedem.
2: Mármint, hogy szabadja elengedni.
3: Igen.
2: Hogy így folyjon.
3: Igen, hogy folyjon. Igen. És én kíváncsi vagyok, hogy utána mi történik vele. Uh-huh. De szerintem az van, hogy mi így értjük egymást, és azért nem történnek vele olyan dolgok, amitől mondjuk így fogom a fejem, és így
2: ráragudj, de hát ezt nem.
3: Tehát, igen. Hogy olyan dolgok...
1: Diszkóbítet, még így egyszer ráragunk valamit arra.
3: Még van egy olyan vágyam, hogy a következő albumra, ami most megjelenik, hogy majdnem utána, a következő 10 évben, ami majd jön, a Marcinak írok egy olyan számot, ahol a duplázódat tudok használni.
1: Köszönöm szépen.
3: De csak ilyen nagyon finoman.
1: Finoman, igen.
2: Hát akkor ezt itt hallottátok először, igen. És akkor lehet...
3: 10 év múlva le lehet ellenőrizni.
0: Mi 10 év múlva?
3: Nem, 10 év múlva. 2 év múlva, megígértem a Petinek, hogy 2 év múlva.
2: Na, erről beszéltek egy kicsit?
0: Az új lemezről?
3: A mostani új lemezről mesélünk.
2: Akkor már nyilván ezt az anyagot, ami hány szám lesz most az új album?
0: 8.
2: 8 szám. Hogy azon túl aztán elkezdtetek már egy új anyagon is dolgozni?
3: Nem, azon még csak én dolgozom.
2: Aha, akkor az még az a folyamat, amikor...
3: De az a fecniken, igen. Fecnizés és ilyen darabokba minden a lakásba.
2: És fogtok játszani az előző albumról is, a lemezbemutatón egyébként?
3: Szoktunk játszani? A Rock and Roll-t szoktuk játszani.
0: Meg a Golden Fight-ot is.
3: A Golden Fight-t is
0: szoktuk. Meg ugye gondoltunk arra, hogy veszünk elő mást is, csak igen. Azzal még csehül állunk.
3: Igen. Mm-hmm. Elnyaraltuk a nyarat.
2: Hát figyelj, van még azért idő.
3: Még. Hát azért idő összerakni egy-egy dolgot nekünk.
0: Ja. Meg amúgy még a legelső demódról is, vagy EP-dről.
3: Igen.
0: És, uh-huh.
3: Ja, tényleg, most oda átkerült egy.
0: Ja.
3: A Let's Take Our Bones Out.
0: Végül is az lemez dal, nem is. De igen.
3: Ez így változik a fejedbe, hogy ez mit csinál. Szeretett.
0: Nem, van egy dal a lemezen, ami előttek 7 dal lett volna a lemezen, csak az enki soványkának tűnt így nagy lemezhez, és hát majd, uh-huh. Hát mert hogy így tudod, hogy így legyen már legalább ilyen 8 dalos. És utolsó nap felhívtam az Édet, hogy az van, hogy így van egy régi dala, amit így csináljunk meg, mert hogy láttunk, hogy valott a Kontortominak egy banjo-ja a sarokba, a Tom-Tom stúdióba, és akkor letelefonáltuk Marcival, hogy akkor azt mondom, megcsinálom.
1: Tanuld meg. Tanálj ki el valamit.
0: Hallgass meg, hogy...
1: amire eddig hónapjaid voltak, most van egy fél napod.
0: Igen. Felvesszük, és akkor
1: igen.
0: Egy sikerül.
3: És le kellett írnom a szöveget.
0: Jó, de mondjuk azért olyan nagy ilyen Django Reinhardt-olás nincsen benne.
3: Nincs.
0: Szóval, hogy így, tehát, hogy egy kettő darab hangot pengetek.
3: Igen, mert az első EP-n az még cellón volt.
0: A cselló volt, igen.
3: És ott az még inkább nem egy akkord hangszer.
1: Igen.
2: Jó, ezek a előkerülő hangszerek, és... a banjón tovább úszva, ha már víz, akkor most már csak ilyen.
3: Csak ilyen metaforákkal élünk.
2: Mondani, hogy videóklip. Ott is két videóklip készült.
3: Igen.
2: A lemeznek a dalaihoz, és az egyik, a Let's Take Our Bones Out, az ebben a számban hangzik el a banjó?
3: Igen. Igen, amitnek még a felvételem még viccesebb volt, mert azt lefelé menet mondtad nekem, hogy ezt forgassuk le,
1: igen.
3: És na, akkor egy fél órával mielőtt, sőt, szerintem már a fényeket beállítottuk, amikor mondtad akkor nekem, hogy dupla sebességbe kéne ezt elénekelni.
0: Hát igen.
2: Mármint az...
3: A felvételem, mert hogy a felvételen lassítva van.
2: Aha.
3: És akkor gyorsan megpróbáltam.
2: Nem is figyeltem, mert annyira ilyen önazonosnak éreztem nála, de ilyen lassú, ilyen finom mozgás.
3: Igen, fel se tűnik. Úgyhogy nagyon gyorsan meg kell tanulnom pontosan ráénekelni.
0: Ugye Kósa is örült, amikor mondtam neki, hogy csinálunk mégis.
3: Egy felvétel. Ja, és az egy ilyen egy... Mi ez?
1: Egy snittes.
3: Egy snittes.
1: Igen.
3: Cucc.
2: És hol vettétek föl?
3: Azt a Marciék...
1: az én feleségem szüleinek a nyaralójában. Tehát az egész forgatás, ez egy hétvége volt, csütörtöktől vasárnapig, vagy valahogy így, vagy péntektől hétfőig, szombattól hétfőig, mindegy, egy ilyen,
3: péntektől
1: hétfőig, mindegy, igazából egy ilyen 3-4 nap a Balaton felvidéken, és akkor ott voltak helyszínek, és igazából ott a nyaralóban van egy ilyen nagyon jó kis ilyen fészer, és Peti meglátta és beleszeretett, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor ott is összefűzve a két klippet, mert egyébként ha az ember így egymás után nézi, akkor van benne egy kis kapcsolódási pont, de hogy akkor vegyünk fel oda még egy, ha már ott vagyunk, ott van a technika, már igazából mindenre már előkészült hozzá. Ja.
2: Ez volt az ominózus hétvége, amit csak személyesen meséltünk,
3: igen.
2: Mennyi munka volt összehozni, hogy az épp ott úgy
3: igen.
2: Erről meséltek? A másik szám az a
3: Flatland,
2: amihez készült a még izgibb videóklip.
3: Igen.
2: Ez hogy alakult? Mi volt ott a koncepció?
3: A Flatland az úgy kezdődött, hogy a Mirjam Kárdosová, aki szerepel, az egyik szereplője, tehát nem, mert két szereplője van, ő az egyik szereplője, és ő engem meghívott Prágába egy performance fesztiválra. Ő egyébként egy performance művész, és akkor az egy olyan ilyen kis előadásunk, ahol én csinálok zenét, de ilyen muzikamorália zenét, tehát a saját számaimat játszom, és akkor a Mirinek meg a van egy alter egója, a Viktória, és akkor a Viktória ott így szerepel különböző helyzetekbe, és akkor visszajöttem, és akkor a Petinek megmutattam ugye a fotókat, vagy a felvételt, mert nem tudom, vagy lehet, hogy láttad, és akkor a Peti beleszeretett, mert az van, hogy a Mirinek van egy ilyen szilikon maszkja, ami ugye vissza is köszön a klipbe, és az ilyen nagyon-nagyon furcsa lesz tőle, és akkor a Peti kitalálta, hogy ő szeretne ezzel az egész helyzettel valamit kezdeni, de inkább behelyezni egy ilyen amis történet szerűségbe.
1: Én bocsánat, hogy szavatokba vágunk, de én nem szeretem ezt az amis kifejezést, szerintem ez ilyen kortalan.
3: Tehát szerintem... Ja, a klip kortalan?
1: Hát ugye a díszlet, az igaz, meg a jelmezek, hogy vagy legalábbis ez az én értelmezésem.
0: És nekem volt egy ilyen sorvezetőm.
1: Vagy ezt te mondtad nekem, és akkor amiatt gondolom én ezt?
4: Nekem volt egy sorvezetőm az amis.
1: De
4: igazad van. Tehát ugye a nap
1: igen.
4: A nap végén már nem lett, mert a kis főkötője is eltűnt.
1: Igen.
3: Csipkeszoknyája.
1: Igen, mert szerintem ettől, hogy ilyen a jelmezek, a helyszínek, a minden egyébként, ami ilyen, nem tudom, a háttér, az tehát azzal, hogy ilyen klasszikus elemeket használtunk fel benne, mondom, szerintem inkább afelé viszi, hogy ez lehet a 70-es évek Ukrajnája, meg igazából lehet, nem tudom, 2050 Madagaszkár is. Tehát, hogy tök mindegy, hogy...
4: Elég rossz lesz az idő. Addig,
1: ha ott éppen havazni fog, akkor igen.
4: Igen.
2: Igen. Az időjárás is így kicsit beleszólt.
3: Ott nagyon beleszólt. Nagyon. Az volt, hogy ez télen, sőt, tél végén forgattuk, és hamarabb akartuk, és leesett a hó, és akkor odébb raktuk.
4: Igen, ez egy borzalmas, ezért borzalmas volt ez az egész. Ez egész dolognak, erről szerintem ezzel nem fárasztunk senkit. Szörnyű volt az egészet így összelogisztikázni, de a végén így vallásosak lettünk.
3: Igazából az volt, hogy... Február végére raktuk a forgatást, mert akkor már nincs hó, és 2 nappal előtte leesett a világ összes hava. És aztán az volt, hogy volt egy ilyen sziklakerítés, amit kinézett a Peti, hogy ott akar forgatni az egyik jelenetet.
4: Nem, az alapvetően az volt, hogy minden összeesküdött el. Lemondta a másik főszereplő, akkor itt szerezzünk egy alkalmas embert, aki tényleg jó tud lenni, és amúgy különben egy nagyon...
3: És megkivettük a ruhánkat.
4: Igen, és tehát, már megvolt már minden. És akkor szerencsé, és a Mózi, aki beugrott, igazából nem csak megmentette a produkciót, de igazából sokkal jobb is lett, szerintem, mint az eredeti casting. Nem is tudom, szóval hogy az egész tényleg ilyen, és akkor így tényleg, amikor így mindent meg kell oldani, és akkor nem tudom én, és akkor hogyan a szállás, ki hogy jut le, mit tudom én, ezért, és akkor a főszereplő, és az is, és ő nem fog odaérni, akkor hogyan lesz neki fuvar, és honnan úgy jön le, és amúgy, és 25-ször átírni az egész diszpót, és minden szar. De tényleg, és akkor így, és akkor és akkor jön a hír, hogy leesett a hó. A legnagyobb hó, ami valaha volt, vagy nem tudom én, Balaton fel, kurva anyját, nem érdekel, megcsináljuk.
2: És akkor nem volt benne a moodboardban.
4: Az nem volt benne a moodboardban, mert ugye az volt, hogy először, amikor lementünk például helyszínelni, Balaton felvidék, mert szeretnénk egy ilyen éjszakangol, ilyen hangulatot. Lementünk, és így leesett a hó, minden hópér volt. És akkor szerinted jó? Hát nem tudom, bazd meg, minden hópér. Fogalmam sincs, hogy hogyan néz ki. Nem tudom. És akkor lementünk még egyszer, akkor jó volt, és akkor engem nem érdekel, akkor hófehér lesz ez a kurva klip, nem érdekel. És akkor ez, és akkor lement, bocsánat, azt mondta, hogy lehet kárunkodni. Na mindegy. És akkor lementünk, és akkor néztük ilyen, tudjátok, vannak ezek az ilyen webkamerák. És akkor néztük, hogy a Tihanyi izén, hogy így olvad a hó. Jaj, de nagyon. Igen. És akkor itt tudod, onnan így pont elolvadt, ahol akarunk menni. És akkor pont akkor esett az eső, amikor akartuk, pont akkor sütött ki a nap, és akkor az utolsó nap volt az, hogy volt egy ilyen hosszú ilyen kőomlás, egy ilyen nagyon hosszú, ilyen több száz méteres kőomlás így a pusztába, ahol ők ott így tevékenykedtek volna, és akkor megérkeztünk, és akkor sehol nem volt akkor már hó, csak azon a rohadt hosszú amin ott így lett volna egy jelenet. És akkor jó, hát nem, oké, és akkor mentünk, és hogy így mentünk, hó, és akkor van egy 5 méteres szakasz, ahol nincs hó, és az pont az az 5 méter, amit mi lehelyszíneltünk. És akkor mondtuk, hogy így, jó, hát azért ez.
1: Ezt a jóisten is így akarta.
4: Ez rendes volt tőle, na. Nem hát akart kicsinálni azért, minket.
2: Azért az, hogy kültéren forgatni egész nap, azért az a mindenkinek.
1: Hát igen, ott nagyon hideg volt, nagyon keveset aludtunk nyilván, mert hogy ugye sok mindent kellett csinálni, és akkor még az én személyes traumám volt, hogy ugye 2 külön helyen volt elszállásolva a stáb. És én voltam az egyik autós ember, úgyhogy nekem még az éjszaka ilyen hajnal 3 és 4 között nagyjából minden este, így meg át kellett fuvaroznom a stáb egyik felét, majd aztán visszajönni. Aztán reggel meg elmenni őket, fölvenni őket, és utána vissza, és én annyi állatot még életemben nem láttam az úton, mint ott akkor így a téli. Hát a tél Balaton felvidék, ugye az összes szarvas, nyúl, őz, a nem tudom mi, mindenféle állatok voltak, és úgyhogy ilyen a 90-es szakaszokon én ilyen 40-nel autókeztem, ilyen kitágított pupillákkal, hogy így nehogy bármi történjen, mert akkor ugye a forgatásnak is annyi. Úgyhogy igen, az egy jó élmény volt.
3: Egy hónappal később jöttünk rá, hogy miért nem aludtál akkor a másik.
1: Igen, részben. Tehát hogy annyira így ilyen full koncentrációban voltunk, igen, hogy miért mentem vissza, igen.
3: De. Mert ugye Marcelletek abban a házban volt, ami ugye az övék. Igen. És akkor egy másik, az István másik nagyon jó barátunknak a...
4: Az első lemeznek volt a producere.
3: Az első lemeznek volt a producere. Neki van ott egy másik nyaralója, és akkor így szétosztottuk a csapatot, és akkor Marci a kettő között vitt minket.
1: Ingáztam, igen.
3: És aztán mindig visszament, és aztán igen. Tényleg egy hónapot hát, is lehetünk, hogy akkor miért mentél vissza, miért nem aludtál ott?
1: Igen. Végeztünk a forgatással, elvittem őket, visszajöttem, aludtam egy két órát, hogy nyilván nem tudom ilyenkor az ember aludni, mert tehát úgy vezetsz előtte egy óráig, hogy így nagyon koncentrálsz, akkor én nem az a típus vagyok, aki elalszik. Szóval reggel fölkezd, felszeded őket, nézd már, teljesen felesleges körök.
2: De a végeredmény az olyan lett, amilyennek szerettétek volna.
1: Hát többé. Igen, igen.
2: És akkor ott a helyszínen döntöttétek el, hogy még egy videóklip? Kb.
1: Aha.
3: Igen.
1: Nagyjából igen.
0: Igen, akkor már hogy lementünk egy nappal korábban, hogy legyen egy ilyen helyszíni, tehát ugye ott volt egy pajtás jelenet, uh-huh. és azt a pajtát azt ugye ki akartuk pakolni, mint hogy be akartuk rendezni, nem tudom bevilágítani, és az így a forgatási napban nem fért volna bele, mert hogy tényleg nagyon sok képet kellett felvennünk, kevés volt viszonylag az időnk, erre is, hát igen, egy teljes forgatási napunk volt, meg egy fél.
1: Nagyjából.
0: Tehát ez így nézett ki, tehát hogy így a büdzsébe így ez fért bele, és akkor igazából, amikor már ott belőttük így az egészet, akkor jött a gondolat, hogy akkor viszont most van egy három
1: szabad estünk.
0: Igen, akkor vegyük már fel, tehát hogy így, akkor csináljunk már valamit, mert hogy így
1: ha már ott van ha mindenki, ott vagyunk, igen. Ki van fizetve a technika,
0: na jó,
1: akkor használjuk.
0: Úgy fárasztó olyan, mit tudom, de azért jó volt.
1: Nem, nagyon jó volt. Nagyon
3: minden jó. Együtt.
0: Mindenki nagyon szuper cuki volt, és tényleg olyan nagyon jó barátok, akik nem tudom én így este 11-kor, így nem tudom, így a Múzit, aki a szereplő, a Budapesti Színházba felvette, lehozta, mert hogy a Múzinak másnap reggel 6-kor más minkbe kellett kintálni a pusztába.
3: Jeges pusztába.
0: Szóval lehozt és visszament. Tehát ilyen barátok. Tehát olyanok, akik ilyen tényleg mindenki ilyen iszonyat ilyen szívességben. Mert hát ez egy mikrostáb volt, mert mindent gerillába csináltunk nyilván.
1: Úgyhogy
0: voltunk öten jártuk azért így a ott, szóval, hogy így ez mindenkinek meg volt így a dolga, hogy így mit tegyen.
1: Igen. Ja.
2: De nagyon szép anyag lett meg.
1: Köszönjük.
2: Ez a képi, vagy vizuális ilyen, kicsit ez az ilyen groteszk, meg nyilván ez jön a sminkből is, hogy terveztek még videóklipet? Ez az albumhoz
3: egyébként már. Tervezünk.
0: Tervezünk, igen.
3: Tervezünk, de mikor?
2: Hát, azért nem lehet élen.
3: Nyáron, ez ilyen nyaralós lesz, ha rossz doraklik, hogy elmegyünk nyaralni.
0: Szeretném mindenféleképpen és így a közeljövőbe csinálni. Uh-huh. Legalább egy-két ilyen, hogyha nem is videóklip lesz, akkor valami
1: Visualizer.
0: Visualizer, ja. Uh-huh. Valami még legyen.
2: Igen, az album vizualitása is nagyon szép, meg ilyen nekem ott a víznél ez az ilyen megnyugtató érzés jön át talán, amit ki lehet emelni így a víz témához. Ezt te csináltad.
0: Igen, hát van egy barátunk, Kósa Petinek hívják, ő amúgy különben a klinikben is benne van, uh-huh. és...
1: Meg a klippek operatőre.
0: Meg a klip operatőre, meg hát 20 éve így majdnem mindent vele csinálok, úgyhogy mi már egy ilyen összeszokott kis párosunk, és akkor igazából ez a maga a borítófotót, azt a Peti lőtte a valami nyaralásán, vagy
3: Szardinián,
0: igen, csak azt csak egy kicsit meg lett hidegítve, hogy
1: lehűtöttük.
0: Igen, nem, úgy vicces, mert a belső borítót meg a Hans Petit csináltak.
1: Igen, neki meg nekem egy ilyen az én Petim.
0: Igen, nekinek van egy Peti.
1: Igen. Így van.
2: Aztán, de ez tök szép, meg hogy ilyen ilyen tök közösségi az egész, igen. Hogy az egész minden folyamat, az így pont emiatt is talán ilyen jobb, még a mindenféle megpróbáltatás mellett is.
3: Igen, nem? Meg hogy így tökre lehet mindenkire számítani. Meg tényleg mindenki ilyen nagyon, tehát így fel, amikor csináltuk a klippet a Mirivel is, amikor így abszett. Mondtuk neki, hogy figyú, az lesz, hogy így nem fogsz tudni ma hazamenni, hanem majd csak este.
1: Igen.
3: Akkor így mondta, igen. Hogy it's okay, hogy ennyi, tehát hogy akkor átfoglalom a jegyem, jó. Tehát, hogy így igen. Mózi is, érted, leért szerintem háromra és hát négykor kellett. Tehát, hogy...
0: Figyelj, nem tudsz véletlenül valakit, aki jó performance-ba és mondjuk szeret nagyon sokat dolgozni ingyen. Kurva, mostoha körülmények között.
3: Három fokban.
1: Úgyhogy mi nem is látszik az arca.
0: Igen. Szóval, hogy ilyen is...
3: Meg nagyon jó.
0: Mondd, hogy persze csinálj.
3: A klipben olyan jó kis kapcsolat van köztük. Tehát tök sok, igen. Tökre... Tehát, hogy a Mózinak ez a színészi képesség, ez tök szépen így átragadta a Mirire. A Miri meg ilyen, így szerintem meg ilyen félelmet nem ismerő.
1: Igen.
3: Tehát amikor így játszik, és amikor megy fel a hegyen, azért is így megtabálja a Mózinak köveket. Csak én mondom, hogy Jézus Isten.
2: Nem mondtátok neki, hogy
3: nem, ő kérdezte, mondta, hogy mennyire lehet realisztikus. Mondjuk, hogy nyomjad. És
0: akkor így... Korsitból volt a tapolcai mentőknek a száma.
3: Igen, jól van. De tetszik, még odaérnek.
2: Ide.
3: Tapolcára.
1: Egy oldalra
3: föl.
2: És ez volt a Flatland, ez igen. A film, amiről beszéltünk, a Let's Take Our Bones Out, és még megjelent a Burn Machine, és igen. Akkor még 5 szám van, ami csak egy hét múlva, vagyis 25-én lesz.
1: Igen.
2: Közönségé, kiemelnétek még onnan, akár bármilyen számot, akár témában,
3: amit szeretünk?
2: Meghatározó, vagy amit szerettek, vagy amit a legjobb játszani, vagy amit a legrosszabb játszani.
3: Nem is tudom, melyiket a legrosszabb. Nekem most ilyen új szerelmem, vagy visszatérő szerelmem lett a Not Elephants. Múltkor meghallgattam az albumot, úgyhogy egy ideje nem hallgattam meg, és így rájöttem, hogy jó, ez olyan szép lett. Meg szerintem az az első...
2: Peti mondott az elején, hogy jó, ez szép.
3: Nem, mert azzal az, hogy azzal sokat melóztunk, hogy az összeálljon.
2: És én például, mint a zenei rész?
3: A zenei rész, igen, mert az tényleg olyan, hogy ott... Tehát ott a zenei kifejezetet számolni kell kifejezetten, mert ott 4 van, 6 van, 7 van, 6, tehát ott minden sor máshogy végződik, és akkor mindig számolni kell. És én például tökre szerettem abba, hogy ugye ment ez, hogy így szóval, hogy így simult, és akkor egy ponton összesimul, úgyhogy számolsz, és ott vagy, és akkor most meg már az van, hogy nem számolsz. Vagy nem tudom, nekem az van, hogy én nem számolok, hanem csak így tudom, hogy már minek kell történnie. Igen. Együtt minek kell történnie. Tehát nem az, amikor egyedül vagyok, akkor minek kell történnie. Meg nekem a Sound Swimmers is ilyen nagy kedvencem,
1: az nekem is.
3: Mert azt nagyon szeretem énekelni. Azokat igen, ez is egy nagy eposz. Találom, és akkor, vagy hogy még mindig nagyon rám jellemzőnek találom azokat a mondatokat, és akkor azt tökre szeretem újra mondani azokat a mondatokat.
2: De van, amit már fura más dalokban, vagy korábbi, akár az első EP-ről van olyan szám, ami már ilyen...
3: Van, szóval, hogy én így tudok szerintem nagyon ilyen drámai lenni, és akkor van, amire már azt érzem, hogy hú, hát azért ez már így nagyon dagályos. Tehát, hogy... De hogy a Sound Swimmersnél meg nem érzem ezt. Meg az, hogy igazából mindegyiket annyira szeretem. A Mammals-t is nagyon szeretem, a When the Mammals Only Went Out at Night, mert az meg ilyen kis vicces, meg annak van humora.
0: Ez egy kis bulis szám.
3: Az egy bulis
0: szám. Bulizós szám.
3: Parti szám.
0: Nem,
3: az
0: tényleg az ilyen kis
3: groovy. Groovy, úristen. Sose gondoltam, hogy ez így elhangzik a muzikumájában.
0: Bulika
3: morália.
0: Grúvika morália.
3: A Peti szerint a DJ-nál nem bulika morália.
2: Hát figyelj, szerintem ezt a rádióban tudnád kamatni.
3: De egyébként a valós DJ nevem az a Borsodi Szervál.
2: Assza! Hát akkor ennek egy dedikált estét is fogunk.
3: Majd csinálunk egy Borsodi Szervál estet.
2: After, lemezbemutató after.
3: Jó.
2: Apropó lemezbemutató, még egyszer, október 17.
3: Október 17, 3 holnó.
2: Mennyire várjátok már?
3: Én nagyon várom. Kíváncsi vagyok, milyen lesz. Hogy így lesznek emberek. Jót leszünk-e?
2: Lesz
3: előzenekar. Lesz Stories from the Apple Gardennek egy ilyen duó kiadása lesz. Illetve lesz utó DJ, a Naomi fog DJ-zni nekünk. Úgyhogy nagyon.
1: Igen.
3: És ráadásul neki elküldtem az albumot, mondta, hogy küldjem, mert akkor olyan DJ-szettet csinál.
0: De jó.
3: Annyira jó.
0: Ja, meg hát ugye lesznek vendégek, aztán lesznek mondtuk vendégek. Is már
3: igen,
0: a
3: igen.
0: Pap Zsófi.
3: Pap Zsófi, ő lesz vokáloz, ő fog ott vokálozni.
1: Hegyi Áron.
3: Hegyi
1: Áron az angorán.
0: Meg billenty, még egy különböző.
1: Ja, billentyű.
0: Színjózgatást is meg kell.
3: Színjózgatást.
0: Amennyire gyűlöl a szintetizátor, az de.
1: Okay. Ilyen degradáló meg gondolja? Vagy?
0: Nem, csak ő azért... Tehát ő,
1: hát igen, vagyok.
0: Most már úgy, szóval nincsen már ilyen, ez ilyen, ilyen nagy ellenérzés benne, de azért ő mégis... Szóval azért,
1: Hát igen, ez olyan dob meg az elektromos dob, gondolom, hogy így.
0: Hát így, tudod, mivel ráadásul az én szintetizátorom a játékbillentyűt kell, tudod, azért a mini kis szaraim, az én nyomom, tudod, így zongorista kézzel.
1: Persze.
0: Nem tudom, meg hát ezek szóval igen, de azért sokkal ügyesebben befogja azokat a hangokat, mint én.
2: Hát akkor itt is visszatér kicsit az ilyen közösség, vagy hát
1: abszolút.
2: Így
1: a... Abszolút, igen.
2: Jó embereket így összerakni, hogy az egész ilyen a bemutató maga is egy ilyen jó élmény legyen aztán a végén. Akkor várunk mindenkit ott.
3: Igen,
2: ott
3: nagyon sok szeretettel.
2: És most ezután le fog menni a teljes album, exkluzív album premier itt a Lavacsó Rádión. Úgyhogy maradjatok még velünk, nagyon köszi, hogy hallgattatok bennünket, és nektek is nagyon köszi Marci, Peti és Éda, hogy eljöttetek és meséltetek, és dumáltunk egy csomó mindenről, és gratulálok az új albumhoz. Meg a következő az is.
1: Nagyon köszönjük.
3: Köszönjük, hogy meghívtatok minket.
2: Hello.
1: Sziasztok. Hello.

0: Dogma Tune Radio.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
1: Кашміру Києві. Резиденція на студії Audio Drag 2019 за підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
2: Kashmir in Kyiv. Audio Drag Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.

0: Dagma Tune Radio. Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
1: A Dagma Tune Rádiót az italműhely támogatja.
2: Sziasztok! Kedves hallgatók, ez itt a String Theory, én Bokor Péter vagyok, műsor készítőtársa Bódi Lóránt, Tal, aki itt a balomon ül, szia Lóri!
3: Szia, sziasztok!
2: És mai vendégünk Wei, Xiang Wei, nagyon örülünk, hogy eljöttél, szervusz!
4: Sziasztok!
2: Röviden bemutatnálak, és aztán ezt ki fogjuk bontani. El fogod mondani, hogy ebből mi szerinted mi igaz, mi nem igaz. Szóval te, amit nagyon sokan ismernek, az a Wink márka, sportszergyártó márka, aminek te vagy az alapítója. Emellett festőművész és fotóművész is vagy, és nagyon-nagyon fontos amatőr teniszező. Ugye a String Theory az egy tenisz magazin, úgyhogy bármiről is beszélünk itt, bárki is a vendég, annak mindig van valami köze a teniszhez, és neked nagyon-nagyon-nagyon sok közöd van a teniszhez, úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy eljöttél.
3: Köszönöm,
4: örülök, ha van ilyen lehetőség.
2: És akkor kezdjük azzal szerintem, hogy még kicsit ilyen, nem is tudom, felszínesnek, banálisnak tűnő kérdés, de nem az, mert Kína messze van, ugye te Kínából származol, hogy ha röviden el tud mondani, hogy mi szél hozott, ahogy mondani szokták, hogy kerültél Magyarországra?
4: Igen, jó légkóda, 1992-ben jöttem Magyarországra, Kínából jöttem, és onnantól. Itt egy 10 napos
2: utat.
4: Igen.
2: És kimondottan Magyarországra jöttél, vagy Európába, és milyen céllal? Turizmus?
4: Akkor
2: vagy?
4: Teljes festőművész vagyok, és igazából Olaszország az a cél. Ott kell mennem, de útközben kell kerül ide, nem repülővel, hanem onnantól. És ide érkezem Magyarország, Budapesten, azt gondolom, ez Európa. És akkor mondjuk egy-kettő hét maradt, utána tovább megyek Olaszországba, és ez pár hét akarok, most már elmúlt 36 éve.
2: Tehát ezt jól értelmezem, hogy, és egyébként a hallgatóinknak is ajánlom, ez egy viszonylag friss cikk, a tudás.hu-n jelent meg veled egy interjú, és ott egy tök részletesen profil lehet rólad olvasni, és akkor amit most elmondtál, abból is értelmezve, meg ebből a cikkből is, hát egy kicsit így készülvén, hogy jól értem, hogy tehát ez kicsit úgy hangzik, hogy mentél Olaszország felé, és akkor itt megálltál, és ez úgy megtetszett, hogy itt maradtál?
4: Így. Véletlen itt maradni.
2: De azért elmentél Olaszországba is, vagy nem is mentél tovább?
4: Után pár év múlva.
2: Pár év múlva.
4: De már csak turista.
3: És hadd szedjem meg kérdezni, hogy milyenek voltak az első benyomásaid Budapestről? Tehát, hogy milyen volt 92-ben Budapest, Kínából, egész konkrétan honnan utaztál egyébként, hol éltél Kínából?
4: 90-ben jöttem Magyarországon.
3: Jó, 90-ben. Uh-huh.
4: Igen, mert alapítunk Vinka a márka, cégünk is, az 92-ben.
3: Ja, bocsánat, igen.
2: Közben korrekció, szóval a tudás.hu cikk az nem egy interjú veled, hanem egy portré. Bemutatás, egy portré. Szóval, hát igen, akkor rossz hírünk van Olaszország. Hogyha valaki keletről jön, kelet felől, akkor van rá esély, hogy nem jutnak el hozzád, mert Magyarország az, nem tudom.
3: Kellően vonzó tudni.
2: Kellően vonzó, igen. Hát,
4: inkább mondom, nagyon szerencsé vagyok. Akkor megyek Olaszországra, akkor nem annyira szerintem nem annyira jó érzet, mint a most. Uh-huh. Akkor lehet teljes más élet.
2: Uh-huh. Uh-huh. Világos, világos. És akkor a teniszhez egyébként mikor? Ugye most a Vinket már így említettük, meg hát mindenki sejti, hogy hogy jön majd itt be a teniszvonal, hogy most 92-be járunk, akkor te már teniszeztél, vagy később kezdtél?
4: 95-96-kor, nem pontosan emlékszem, akkor kezdtem teniszezni, mert akkor van nálunk cégünk egy jogi tanácsa, úgy hívja török Elsépet. Ő nagyon jó tenisz, amatőr tenisz, ő nagyon jó, és ő mindig mond nekem, nagyon jó a tenisz, nagyon jó tenisz, kell flúba, kell menni oda. És akkor egyszerűen flúba játszani, és onnan kezdeni mindig kell menni a teniszpályára.
2: Tehát 20-as éveidben, vagy
4: mi? Most kezd... több mint a 30 éve. Majdnem, nem. Több mint a 20 éve.
2: És amikor elkezdtél, akkor 20-valahány voltál?
4: Most mondjuk 30 éve ezen előtt.
2: Aha, jó.
4: 1996.
2: És ez érdekes, tehát akkor előbb alapult a Wing cég, mint ahogy te elkezdtél teniszezni.
4: Ez
3: két külön dolog, ugye?
4: Külön dolog, de utána mi csipő foglalkozunk, és van tenisz csipő is
2: készíteni. Ja persze, jó, ez az én...
4: Ez a teljes külön dolog.
2: Mert hogy ez nem egy tenisz cipő márka, hanem sport cipő márka. Jó, oké, persze, ez így kerek.
3: Azt szeretném kérdezni, hogy a mondtad, hogy 90-ben érkeztél Budapestre, de hogy 92-ben már volt kiállításod, valahol pont találtam. Tehát nagyon korán elindult ez a képzőművészeti, festészeti karriered. Igen. És ez azóta is tulajdonképpen, hogy párhuzamosan fut a üzleti karriered, ezt lehet mondani?
4: Nem,
3: vagy?
4: Nem. Mikor első két éve itt vagyok Magyarországon, akkor teljesen festőművész vagyok. 92 májusban voltam egy kiállítás, és az a kiállítás eladtam egy festmény, $300, és nekem nem elég, mert teljes elfogyok minden pénzet, és $300 nekem van család, és nem kell nagyon sok költség, havonta nekem egy $100 elég, bő elég nekem, de az 3 hónap tudunk élni, és közben kell festeni, festék, annak válaszom, ez sok költség, és akkor gondolok inkább keresni valami pénze, csinál valami üzlet, és megvan pici pénze, utána visszatér a művész oldala. De nem párhuzamos.
3: Nem párhuzamosan.
4: Nem, utána megáll több mint a 20 éve.
3: Aha.
2: Aha.
4: Igen. És 2008-kor visszatér festő művész oldala. Mert akkor nagyfiam középi iskolába kell tanulni, festeni, azokat tanulni, és én tanítani kell. És akkor megél engem maga, hoppá, nem is elfelejtettem a festeni.
3: Meglepett téged is? Hogy
4: igen, visszajött... maga meglepett. Nem? Igen, és mondom, na ez vagyok én. És én vagyok igaz. Festőművész, nem vagyok üzletember.
2: Aha.
4: És akkor kezdeni nagyon.
3: És a fotó is akkor kezdődött újra, vagy akkor kezdődött el igazán?
4: A fotó már Kínában, 80-as években is nagyon hobbi, nagyon szerettem. De az a kettő között, hogy festeni, vagy fotózni. Nem, az a párhuzamos.
3: Ja, de az párhuzamos, igen. És hogy jött az, hogy te cipővel kezdtél el foglalkozni?
4: Akkor közben cipő, mert na, majdnem stabil cégünk, és idő közben mindig mondom, kikapcsolta is lehet, akkor bekapcsol festémű is, vagy fotómű is dolog. De mind a kettő óta, akárhol, akár tenisz oldala, mind a pihenni, tudom. Ez is lehet dolgozni, nagyon sok munka, közben kell pihenni, és festeni, mind a pihenni, fotózni is, kikapcsoló valamit.
2: És amit a Lóri kérdezett, hogy a cipő, hogy az lesz az üzleted, azt hogy választottad, mert csak erre majd rátérünk, hogyha megnézzük ugye ezt a műsort, a String Toryt a Lórival kicsit úgy is szerkesztjük, és úgy gondolunk rá, vagy a motiváció is egy picit onnan jött, hogy mi követjük a profi teniszt, sok teniszt nézzünk a tévébe, és akkor ez egy picit inspirálja a témáinkat, és akkor ugye látni a profi játékosokon a különböző játékosokon, a különböző szponzort, a különböző sportszert, és egy szembetűnő dolog az, hogy nem minden sportszergyártó úgy tűnik, vállalkozik arra, hogy cipőt gyártson, tehát például a Boss, Berettini például, Boss felső, Boss nadrág, Boss fejpánt, de a cipője az ASICS. Szóval a cipőből kevesebb van, mint sportszergyártóból. Pár cipő van, van mondjuk ugye az ASICS, a Nike, az Adidas, mondjuk egy Lacoste, meg még egy-kettő, de hogy én így laikusként azt vélem látni, hogy cipőt csinálni nehéz. Sportcipőt. Tehát nem sportcipőt, mert a Bossnak ugye például van cipője, de sportcipője nincs. És én nekem van egy ilyen romantikus elképzelésem, hogy úgy, ahogy nem tudom, a sivatagban ott nem nincsenek Mercedes Jeepek, meg BMW Jeepek, mert az valahogy nem tudom, nehéz csinálni, vagy nehezebb. Kicsit ez, hogy sportcipőt gyártani, és úgy néz ki, hogy mintha nehéz lenne csinálni, és hogy te valószínűleg egy kemény fába vágtad a fejszédet ezzel.
4: Ha nem ismered ezeket a tevékenységeket, akkor nehéz. De ha ismered, akkor annyira nem. Mert igazából mindenféle cipő nem ugyanaz. Tenisz cipő, vagy futó cipő, maraton cipő, és autó cipő, ez a déli vízálló cipő, de ez más, és minőség más, meg anyag is más. De nem nehéz.
2: Hát könnyű neked mondani, mert te már tudod, hogy kell csinálni.
4: Hát de ez a szakma.
2: Igen.
3: De hogy ez, és akkor hogy tanultál ebbe bele? Azért te is gondolom
4: Igen, mikor kezdtem a 92-től, akkor nem annyira tudok jó készíteni, de közben tanulunk, cégünk is van tervező, és mindig gyárba információ, ha ez nem jó, akkor következő állóba javítani. De légem nem annyira jó minőség, nem annyira tudod pont.

0: óta jelen vagytok a piacon, azt lehet mondani.
1: Igen, nagyon sok, majdnem 90-es éve, ilyen 30-40 éves magyar, majdnem mindenki ismer Wink csipőt. Akkor nagyon sok pár Kínából behozni ide, és reklámra is sokat voltam. Minőség nem mondom annyira jó, mint a Nike Adidas, de ha állaképes szempontból mondjuk, azt nagyon jó éli meg. Mm-hmm. Egy bár Nike Adidas csipő, tehát három pár vagy négy pár
0: csipő,
1: de különbség, minőség nem annyira különbség. Mm.
2: Hát én el tudok mondani ezzel kapcsolatban egy anekdotát. Én nekem van egy régi Prince, vagy régóta használom egy Prince cipőm, amit egyszer ugye az építőkön mi személyesen is szoktunk találkozni, az a Népliget, aki esetleg nem tudná. A Népliget kellős közepén van a fák között egy csodálatos teniszklub, és mind a hárman oda járunk teniszezni. Na és én egyszer elfelejtettem elvinni a cipőmet, és akkor ott álltam papucsba, Lórival teniszeztünk, és te emlékszel? Persze. Biztos, hogy együtt teniszeztünk?
0: Igen, persze.
2: És akkor az volt, hogy vagy hazamegyünk játék nélkül, vagy valami más, ugye körbe kérdeztem, nem volt senkinek tartalék cipője, és az építők klubban vannak új Wink cipők, meg lehet őket vásárolni, na én azóta ott vettem is gyorsan.
1: Nagyon örülök.
2: Vettem is gyorsan egyet, és én azóta
1: abban játszom. Jó lenne, mindig elfelejtettem.
2: Igen.
1: És volt jó génem.
2: És nagyon megszerettem, nagyon jó, ráállt a lábamra, úgyhogy én tapasztalati úton tudom mondani, hogy nekem volt minden cipőm, volt, most eszembe jutott, hogy el is felejtettem, hogy a Wilson is csinált cipőket, igen, nem tudom,
0: de
2: csinál-e
0: most
2: még.
0: Is csinál, Head is csinál, azért elég sok van egyébként, szóval, hogyha úgy belegondolunk.
2: Egyébként, igen. Szóval, hogy sok cipő volt már a lábamon, és egyébként egyiknél sem maradtam meg, de hogy azért azok az ilyen klasszikusabb márkák voltak, és most azt veszem észre, hogy nincsen panaszom a Wink-kel. Én azt kérdezném meg, hogy nem is tudom, azért az ember, amikor figyeli a bizniszvilágot más, most nem sportszerben, hanem mondjuk techben, vagy igazából bármilyen olyan szektorban, ahol nagy a verseny, és ezzel a sportszerben én azt tippem, hogy nagy a verseny, ott azért az van, hogy a kicsik azokat vagy megeszik a nagyok, tehát megveszik, vagy a kicsik tönkre mennek. Most már 30 plusz éves a Wink, hogy tudtatok fennmaradni, hogy a konkurenciával, a nagyokkal, hogy tudtatok ebben a méretben önállóak maradni? Vagy a Wink esetleg tartozik valakihez?
1: Mi Wink mindig a közép kicsit fölött, olyan minőség kategóriára, de ezek árban nagyon verseny ára, mert tudod, a gazdag ember minden ország kevés, több ember fölösleges venni egy 30-40 ezer hollin a csipőt, úgyis egy éve múlva tönk ment, de akkor 10 ezer hollint egy pár Wink csipő, és egy éve teljes jó, és több éve is használhatunk. Ez nagyon jó, de nem kell jó, óriás, jó minőség, de nagyon kényelmes, nem fáj a lába, és nagyon jó, hosszú idő lehet használni, ez jó, ez elég.
2: Ez elég, aha. Ez a titka.
1: Igen.
0: Aha. Azt említetted már, hogy a reklámba is beszálltál, mint hogy a cég promotálásában, hogy relatív korán már, de hogy a sport is hamar bejött a képbe, nem? Szóval, hogy a sportszponzorálás viszonylag tudom, hogy a teniszen kívül, vagy a teniszcipőgyártáson kívül, hogy asztali tenisz szakosztályt is támogattál egy időben, kb. 20 éve, szóval, hogy sok, így a sporthoz való közelség, vagy a cégnek a közeledése az egy ilyen nagyon ugyan organikus

0: Van jött, erről tudsz egy kicsit mesélni, hogy ez...
1: Igen,
0: hogy
1: mi, mert sportcsipő ezek a tevékenységek foglalkozunk, és azért majdnem minden sport felé támogatunk is, kívül úszás, vízlapta, nem kell csipő.
0: Csak amikor kiszállnak a vízbe, ugye?
1: És legtöbbet a légen nagyon jó, nagyon támogattunk a asztali tenis, mert mi van egy klub, a Wing Asztali Tenis Klub, az ország top 12 csapatban vagyunk, és nagyon jó volt a sikeret. Minden sportolós az profi. És mi támogatunk a Magyar Speciál Olimpik Szövetség is, 95-tól ma is több mint a 31 éve van. Folyamatosabban most is, utána is. Tenisz is, most pontosan megbeszélünk ővéle, és olyan ifjú magyar tenisz versengel támogatni, mert gyerekek nagyon fontos, az egész ország vövő. Mi úgy tervünk. Közben maraton is, Wing maraton minden éve, két nap előtt is volt a Nagyatárba, Wing maraton futás. Ez már 22 éve volt. Többi kosárlabda, hoci, sok mindenféle sporton támogatunk. Régen volt sokat, de most kevésebb kicsit.
2: Én azt megosztanám, vagy kiemelném a rádió hallgatók számára is, én megmondom őszintén, hogy nekem ez új információ volt, és ezért szégyellem is magam. Említetted, hogy a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek vagytok támogatói, és én nem tudtam, hogy a paralimpia és a speciális olimpia között mi a, vagy a parasport és a speciális sport között mi a különbség, és aztán meg kellett néznem, hogy a speciális sport az a, főleg az értelmi fogyatékos sportolók, a para pedig az egyéb test, tehát a testi fogyatékossággal élő sportolók.
1: Igen, kettő nagyon különbség, az paralimpia mindig van kormány támogatni, és a speciális olimpiai szövetség kevés. Mert paralimpia, olimpia
0: kötelező
1: segíteni a paralimpia, de speciális olimpia csak maga keresni támogató.
2: Önfenntartó. És akkor ezért a szponzoráció az egy fontos
1: forrás. És igen, ha paralimpiába támogatni, akkor van sok reklám jelent, de speciális olimpik támogatni igazán nem annyira, mert kevés néző.
0: Igen.
1: És ha támogat valamit, nincs néző. Nagyon-nagyon kevés, és azért kevés olyan vállalkozó támogatni. És szerintem én már jó együtt vagyunk, olyan, mint egy család, nagy a család vagyunk a speciális olimpiai szövetségnál, és muszáj kell segíteni. De remélem, ha mindig akar, akkor mondom, ha jó tudod segíteni, akkor mindig folyamatosabb. Remélünk stabil a cégünk, és akkor folyamatosabb tudod segíteni.
2: És ezt megkérdezhetem, most ez egy nagyon furcsán fog hangzani ez a kérdés, de mégiscsak ugye onnan indultunk, hogy 300 dollárból nehéz kijönni, szóval ez egy üzleti vállalkozás, hogy ti, hogy mondtad, hogy a speciális olimpiában kevés a reklám, hogy ti miért csináljátok ez a te iniciatívát, a te felőlegyőn, vagy ez egy cégkultúra, hogy szeretnétek támogatni, és a profitoknak akkor egy részét, vagy ebben van egy Szóval, hogy gondolom, azért ez főleg egy ilyen filantrópia.
1: Igen, én jöttem Magyarországra, és onnan nulladól kezdeni üzlet, de Európában, nem csak Magyarországon, egész Európa fő üzlet az keleti Európára. Ebbe szigelettem, és ide vagyok Magyarországon, és amikor kezdeni szigelett valamit, akkor gondolok, inkább kell köszönöm ezek a ország, mert ide élek, ide minden nap ide vagyok, és inkább csinál valami jótékonyság dolog.
2: Hát ezt jó hallani. Ezt jó hallani.
0: Azt szeretnénk kérdezni, hogy picit így a teniszre így kanyarodjunk vissza, hogy egyébként mennyire követett a teniszt? Szóval, hogy mondtad, hogy amatőr teniszező is vagy, nyártatok teniszcipőt, de egyébként mennyire nézed a teniszt, és hogy egyébként hogy látod most a magyar, egyébként a kínai tenisznek az állapotát, szóval, hogyha esetleg erről tudnánk beszélni.
1: Ez jó kérdés. A kettő ország teljes más, teljes kultúra is más, ember is, 10 millió ember és 1,4 milliárd ember között, több mint a 100 szorozat ember Kína, mint a Magyarországon. De viszont a világ ranglistából nézni, akár férfi, akár nő, Magyarországon van annyira top 100-ba, Kínában kicsit többet, de nincs dupla.
0: Igen, igen, igen.
1: De ha az emberképes nézünk, akkor inkább több, mint a több 100. Ha egy magyar ranglistában, akkor 140 kell kínai. És de óriás nagy Kína, most nagyon sok fiatal tenisz tanulni, készíteni, mert van tudod a kínai, most utolsó Francia, Párizsba olimpik bajnok, a kínai hölgy, Chen Qingwen, ő utána rengeteg kínai szeretni tenisz, de 1,4 milliárd ember országból, ha mindenki nagyon szeretni tenisz, ez óriás hátra utána, és nagyon-nagyon fejlett Kína a tenisz szempontból, mondjuk nagyon-nagyon fejlett, akár most láttad a 4-5-6 ranglista top 100-ba, de egy évvel, két év múlva lehet dupla. És megint több utána.
0: Tehát azt mondod, hogy most van egy nagy felívelés a tenisznek, vagy jobban látható?
1: Igen, ez Kína, de Magyarországon a 10 millió ember, ez csoda.
0: Igen, igen.
1: Igen. Hogy mondja, Fucsovics.
0: Fucsovics, igen.
1: Ja, Fucsovics már régen is tudod, a nagyon jó ranglistában. És most a kettő főcs is nagyon jó. Milyen Ágia, Anna.
0: Igen, igen. Udvardi Anna. Igen,
1: igen, igen. Még a Panna is igen, nagyon, igen, nagyon igen. Jó. Ez nagyon jó. Hallom most pontosan Kínában van ezek a magyar sportolós.
2: Meg egyébként a másik top százasunk a férfiaknál, Marozsán, ő negyed döntőig ment, most az tavaly. Egyik kínai,
0: ja, igen, most bocsánat,
2: az is. Egyik kínai versenyen, ami most de a 250.
1: Fábián, a döntőbe, tegnap halad döntőbe volt a Kínában.
2: Negyed döntőben.
0: Negyed, igen, igen.
2: És kikapott a francia selejtezőstől.
0: Igen. Nem, azt akartam, hogy tavaly ugye a Shanghai ezres tornán volt negyed, vagy nyolcad döntőben, azt hiszem az volt az eddig legnagyobb
2: Kínában jól megy a magyaroknak.
1: Ismerle, aki Szavai Ági, ő volt a China Open bajnok. Igen.
0: Az lehet, hogy olyan 20 éve lehetett, nem? Körülbelül, vagy kicsit több.
1: 14 éve.
2: Igen, igen, ő már régen bajta. Egyébként most így ilyen empirikusan, ha tudom így szabad így fogalmaznom, de hogy az a, ugye mondtam, hogy a Lóri én, meg biztos sokan, akik követik a profi teniszt, szerintem volt egy ilyen annak a tudatosodása, hogy megjelentek a nagy versenyeken, 250-eseken, 500-eseken, és aztán a 1000-eseken, Grand Slameken is kínai játékosok. Nekem mindig kell az új játékosoknál egy, nem tudom, egy, két, három, négy alkalom, amikor így, hogy oda jusson első, második, harmadik fordulóba, és akkor elkezd így megragadni. És emlékszem, ez egy viszonylag friss élmény, egy ilyen pár éves élmény, hogy egy-két kínai játékost már megjegyeztem, és tudtam, hogy ők ott vannak. Szóval igen, valószínűleg már az olimpia előtt már elkezdődött
0: igen,
2: ez a...
0: Igen, női azért már ez komorábban
2: nem. Ja, persze, hát ott voltak ugye Grand Slam bajnokok.
0: Roland Garros győztesek, igen.
2: De a fiúknál én nekem ez egy újabb dolog.
1: Ez új, de most fiú is nagy elős.
2: Nagyon, igen.
1: Már lang listában 50 belül lett van.
2: És azt nem is tudom, hogy látod-e, hogy én... tehát az edzői gárda, meg az utánpótlás, hogy ez egy, a tenisz, szaktenisz oktatás, az egy ilyen import dolognak látod, hogy mondjuk Amerikából, Európából hozzák
1: import
2: az edzőket?
1: Igen. Ez csak Európa, Amerika jó. De nagyon sok most is külföld mentem.
2: Ja, értem, tehát külföldre mennek.
0: Nem csak Kínában, aha.
1: És több mint a fele időként külföldre. Ja, itt-oda is ez jó.
2: Igen, mert nekem egy kicsit ez lehet, hogy egy ilyen kritika is a tenisszel kapcsolatban. Tehát vannak azért stílusok, még maradtak a teniszben. Én például szerintem tök érdekes azt meglátni, ha így van, hogy van mondjuk egy cseh tenisz stílus, az, amit hogyha visszanézel pár generációt, akkor van szerintem egy ilyen felismerhető, mondjuk a csehek, hogy a Berdych játszott, vagy most a Lehecska, de egyszer lehet, hogy azért, mert a Berdych edzette a Lehecskát, mert mondjuk a Korda tök máshogy játszott,
0: mint ezek. Amerikai.
2: Az apja.
0: Az apja, ja, hogy így, igen. Mondjuk egy generációval korábbi őr, mindegy, de...
2: Igen, ott lehet, hogy kihagytam akkor egyet, de hogy én azért kicsit azt látom, hogy ilyen normalizálódik, tehát hogy elmosódnak a határok, és tök jó lenne, mint ahogy nem tudom, nem értek a pingponghoz, de ugye volt ez a különböző fogások, ugye. Igen. És akkor el tudom képzelni, hogy régebben még tényleg az volt, hogy aki mondjuk Ázsiából jött, meg aki Európából, akkor az ütőfogásból fel tudtad ismerni. De ezek a kínai játékosok, akiket néztem, és nagyon-nagyon képzettek, hogyha most csak azt látom, van egy ilyen, nekem felszokta dobni a Facebook, hogy csak a sziluettet látod a játékosból, és ki kell találni, hogy ki az. És egyébként nagyon nehéz, még a sztároknál és a top 10-nél is, hogyha nem látod, igen, csak az...
0: A mozgás
1: alapján. Mozgás. Kumi is. Az maga ütőben kumi, az is számít.
2: Ja, igen, ez van a technika.
1: Van nekünk volt azt a tenisz klub.
2: Igen,
1: az
2: a gumi.
1: Nagyon számít, milyen milliméter vastag, hogy ilyen minőség, milyen csúcsás is.
2: Csak hogy tök jó, tehát hogy ezeket a jó új kínai most fiújátékosokat veszük, a stílusuk olyan, hogy lehetne egy amerikai játékos is. És én elképzelek mondjuk egy olyan tenisz világot, ahol jobban, tehát lenne egy felismerhető stílus, mondjuk a kínai stílus, vagy az európai, az lehet, hogy egy, nem tudom, izgalmasabb lenne nézni, mert most nem annyira van ilyen, nem?
1: Nem hiszem, van ilyen, mert összesen tenisz történet számít, Kína nagyon lövét. Hát nincs fele, mondjuk 50 éve, maximum nincs 50 éve, maximum 50 éve is, akkor mondjuk egész ország 10 ember jár tenisz. És ezek nincs annyira valami maga stílus egyelő, de lassan lesz.
0: Közben ilyen. Meg nagyon sok a beáramló azért, már olyan értelemben, hogy nagyon sok verseny van most már Kínában, tehát az elmúlt 15 éve, 2008-tól kezdődő, a 2008-as Peking olimpiától kezdődően azért ugrásszerűen megnőttek ezek a versenyek száma. Tehát, hogy most már ugye a 250-es a csengdói verseny volt, akkor még egy verseny volt, ugye kettő párhuzamosan.
2: Most párhuzamosan megy.
0: Ugye akkor Peking van, ugye Hongkongban is van verseny, ugye nem ebben az idősebben, hanem ugye az a téli időben. És ugye,
2: tényleg.
0: És ugye ott lesz Shanghai, ugye, amivel, ami nem sok, tehát nagyon sok lett a kínai verseny.
1: Igen, és...
0: És a nézőket mennyire látottad, hogy érdekli az embereket a tenisz?
1: Tessék?
0: Hogy érdekli az embereket a tenisz? Tehát, hogy ezek a...
1: Meg nem annyira.
0: Nem annyira,
1: meg
0: igen?
1: Annyira nem, mert lassan már teljes lesz más. Olyan kínos, mert mindenki szorgalmas. Uh-huh. És ha mindenki látta, az ez jó a cél, jó a felé, uh-huh. akkor mindenki alafelé hutni. Uh-huh. És uh-huh. akkor... hogy találtad nagyon jó profi, nagyon jó szuper ember is, hogy találtad.
0: Tehát azt kell, hogy meg kell mozdulni a lakosság, vagy hogy olyan a társadalomnak,
1: egy többen. Több ember, igen. Aha. Most mind a snooker is.
2: Uh-huh. Igen, a snooker is elképesztő.
1: Igen, és hihetetlen a nagyobb pici gyereke, és nagyon ügyes, okos, uh-huh. és nagyon jól játszik.
2: És szerintetek az...
0: És ott is a mögött van, hogy sokan elkezdtek játszani, igen, szerintem, tehát igen. tömegessé vált
1: igen. a... Hát a hátnél nagyon sok ember, uh-huh. akkor már mindenki érzi. Például most az olimpik bajnok, a Zheng Jingmen, uh-huh. a hölgy, a lányom. De most a 21-22 éves, és ő a világ a legmagasabb bevétel. Uh-huh. A sportolósba, meg nagy kína, és egy szigelőd lengete olyan támogató önbe hozzá.
2: És szerintetek, vagy szerinted az ütő, az ütő sportos kultúra, tehát a badminton, és mondjuk kezdjük az asztali tenisszel, hogy az segíthet, vagy ez nagyon naív azt gondolni, hogy azért, mert van egy nagyon régi asztali tenisz kultúra, az segíthet más ütősportokban, mondjuk a tenisz?
1: Ütő, nem, az a ütő kínai van, Európa világon mindenki is lesz, és ugyanaz lehet, csak a technika van nagyon zár olyan technika, senki sem mutatni. Csak mikor veszengol, akkor használ.
2: Igen, de hogy szerinted...
1: Az asztali tenisz mondta.
2: De hogy az asztali tenisz, nem gondolod, hogy az, hogy mégiscsak azért van nagy hasonlóság az asztali tenisz és a tenisz között, és hogy nem lehet az asztali teniszből átvinni valahogy kultúrát?
1: Mert asztali tenisz nagyon stabil, nagyon hosszú történés, más technika, más nagyon tenisz nem. Aha. De... utána nem tudom, szerintem minden lehet.
2: Aha, igen.
0: De az asztali tenisz az, amit nagyon-nagyon sokan játszanak, nem? Tehát
1: ez ország
0: lehet népsport. Tehát
1: népsport, értem, abszolút, igen.
0: A tenisz nyilván nem az, ilyen értelemben azért persze talán még mindig ilyen réteg sport, ahogy mindenhol. Igen, az egy érdekes felvetés, hogy vagy egyébként ilyen nemzeti specifikus sportkultúrák vannak-e a teniszben, de egyébként biztos értelemben vannak. Egyébként most eszembe jutott az oroszok példája egyébként, abban a tekintetben, hogy nagyon egy időben nagyon sok orosz Amerikában képződött, tehát hogy amit mondasz, hogy én értem a tenisz.
2: Tenisz.
0: A tenisz ugye a Sharapova, tehát hogy de egyébként tulajdonképpen minden olyan ország, ami nem egy nagyon erős teniszkultúrájú, vagy hát nincs annyi versenyző, elő vagy utóbb muszáj mennie, tehát hogy nagyon nemzetközi ez az a dolog, tehát nem, egy kínai nem maradhat Kínában, ha fejlődni akar nyilván, tehát hogy...
2: Ja persze, csak nekem ez egy tézisem lenne, és szerintem jól, tehát hogy valószínűleg az úgy van, ahogy ő is mondta, hogy azért az asztali teniszt még akkor is, hogyha ez egy ilyen nagyon nagy leegyszerűsítés, azért közel érzem, vagy közelebb érzem a teniszhez, mint mondjuk egy nyilvánvalóan egy, nem tudom, egy labdasportot, vagy egy csapatsportot, vagy ami tök más. És lehet, hogy valamiféle ilyen mentalitást át lehet oda menteni, és vagy át lehet oda transzferálni, és akkor abból tud profitálni
0: De ha lehetett volna, akkor az megtörtént volna, nem?
2: Tehát, hát hogy nem, mert nem túl rövid az az idő, amit meg tudunk figyelni. Lehet. Na mindegy, ez majd kiderül.
1: De tenisz kicsit messze, mint a tenisz. Igen.
2: Értem.
1: De nagy a fejlett Kína. Én úgy gondolom, 2 éve múlva mindig top 10-ban van kínai. Ez lehet, de nem hiszem.
2: Két év múlva azt mondod?
1: Mindig lesz top 10-ben.
2: Teniszbe.
1: Igen. Ez na, Kína most más, mint Európa. Ha egy ember sikerült, mindenki úgy akar.
0: Aha. Tehát ott áttörés kell, ugye? Ezt mondtad, hogy kell egy ember, aki egy húzó ember.
1: Igen. Minden egy jó példa. Világos, most olyan jó példa. És az a különbség.
0: Én azt szeretném kérdezni, hogy egyrészt te mozogsz a képzőművészetben, te magad festőművész vagy, fotográfiában, fotóművészetben, sportban is. Mind a kettő olyan terület az emberiségnek, ami így országokon között is tud kommunikálni. Ezek tulajdonképpen nyelvek, ilyen elég univerzális nyelvek. Hogy neked mi a viszonyod így a sporthoz és a kultúrához, mert hogy te mind a kettőben így jelen vagy, és ugye a magyar-kínai kapcsolatoknak az alakításában is.
1: Igen, ez érdekes. Nekem mondjuk élet más. Kínai vagyok, és itt él Magyarországon. Már 36 éve itt él Magyarországon. Nem tudom, jó beszél magyar, de majdnem fele magyar vagyok. Mert több élet, mint a Kínában. Beszél magyar, üzlet foglalkozni, közben fotó festeni, meg teniszesni, és mindig Kínába utazok, mindig van ma teniszcsapat, járunk együtt, járunk vacsora, utána holnap fotoművész oldala, együtt beszélgünk minden, utána holnap után már festőben, és sok író. És jobban láttam, akkor az is más csapat, és utána meg üzlet. De üzlet is van sokféle. Uh-huh. Tudod, a sport, nem, ti aztán sport, de nálunk más. Nagyon sok, mondjuk, futá, cipő, keső, vagy milyen gumicsizma, vagy papuc. Ez minden különböző gyár, különböző ember ismeret. Uh-huh. Utána Magyarország ugyanaz ilyen olyan. Ez mondom, minden kell foglalkozni, és minden egy kínai bazam, tudod. Ez minden tud, de minden nem tudod jó.
2: Erről beszélgettünk, mert elkezdtük az adást.
0: De ilyen, hogy te egy közvetítesz is azért azt, tehát hogy innen oda, onnan ide, tehát hogy azért ez megvan benned, nem? Szóval...
1: Igen, muszáj. De ez szerintem nekem jó élet. Tudod, most mindig a fotóra láfeszteni. Ide Magyarországon is sokszor ilyen kiállítás, Kínában most éppen, szeptember, Kínában is ilyen kiállítás, és van ember kérdezni, hogy. Én mondom, én mindig vezes vagyok. És azért van vezes ötlet, és kevés ember fotóval lefeszteni.
0: Igen.
1: Egy fotó az fotó, de én fotóra olajfesztem is fettem. Mert teljes vegyes vagyok.
2: És vagy annyira vegyes, hogy amikor a témáit választod a festészetednek és a fotónak.
1: Az is nagyon vegyes.
2: És teniszt is beszoktál vinni? Vagy azt nem annyi? Mármint, hogy a témának, hogy mit tudom én, elmész mondjuk egy teniszversenyre, és ott fotózol, hogy van ilyen?
1: Egyelő nem annyira, mert mindig, eddig mindig teniszpályára megyek, és csak teniszütő hozni. Nem annyira. De más például most a hétvégé, vasárnap Kapuvárba Wing Marathon, de én több ember kérdezem, én futni jó, mondom nem.
0: Viszont te fotózni.
1: Fotózni kell, nincs idő futni. Mert fotó közben van olyan rendes fotó, van olyan nagyon lassú,
0: hosszú expozícióval, vagy?
1: Lassú.
0: Vagy lesú.
1: Nem tudom, hogy milyen. Hogy milyen
0: gépnyitás.
1: Mozog emberek, és olyan fotó is csinálok. És stílus, most mondom stílus. De olaj feszménybe, akkor is van abuszla, van tájkép, van emberi, podlé, van mindenféle festeni. Nincs, mondja, na jó, mint a sok festő, mi is csak egy egész életben csak egy fajta. Nekem más. Igen.
2: Még két dolog, ami kicsit így a bulvár oldal, de hogy így ne maradjon bennem. Az első az nem annyira bulvár, csak így szeretném, ezt is picit ebből a cikkből tanultam meg, mert én azért így a legjobban azt látom, hogy itthon mi történik, de hogy a Wink egy utáltál is rá, hogy azért is szoktál utazni, mert az üzlet miatt, a Wink miatt. Tehát a Wink egy nemzetközi cég, és ha jól értem, nem csak azért, mert mondjuk a gyártás Kínában van, hanem máshol, más országokban is történik eladás.
1: Magyarországon is van
2: gyár,
1: a Flöcs Pabuc, a Kabóvába. Igen, és mi álló nagyobb a Kínából hoz be, de úgy próbál Európába készíteni, gyártani. Most jó sikerült, tetszik szeretni, és de minőség jó, és ember jó. Mondja, ez magyar termék, az is számít. Jó ez.
2: És tehát a terjesztésben, tehát az eladásban is így Európában, sok országban jelen vagytok?
1: Igen, most nyugati Európában is jó megy, Németország mondjuk.
2: Akkor tudom mondani tudjuk mondani a német barátainak, hogy próbálj ki a Wink cipőt. Én Németországban tanultam, és ott sok teniszes barátom van, és akkor majd...
0: Nekem csak barátom, de majd mondjuk neki.
1: Köszönöm szépen.
2: A másik pedig, Lóri már pedzegette, de hogy így van egy ilyen vonal is itt a műsorban, hogy ugye követed a teniszt, az kiderült, hogy tudod például, hogy hány kínai játékos van a top 100-ban, de hogy a profi teniszt, tehát szoktál-e profi teniszt nézni, mondjuk a Grand Slameket, és ha igen, akkor van-e kedvenc játékosod? Ez a bulvár rész, bevallom, csak erre mi nagyon sok mindent felszoktunk fűzni. Igen. Meg igen, ez egy ilyen jó vitaindító.
0: Igen.
1: Az a Nádá mindenki szereti, de Federer az legjobb. Légi Ágási, Sampras, ezekkel szeretem nagyon.
2: Szóval a... Jó, mondjuk...
0: Akkor a klasszikusok, azt lehet mondani most, mert a Federer és Nadal is klasszikus lett.
1: Igen, akkor az is nagyon jó.
2: De mondjuk az is a válaszodban, az is kiderül, hogy te nem... Tehát ahogy mondtad, hogy Sampras Agassi, azért ott az egy ilyen...
0: Riválisok
2: voltak, és azt mondod, hogy mind a kettőt szeretted, aztán említetted Federer Nadalt, akik óriás riválisok voltak, mind a kettőt szeretett, akkor ez egy ilyen jó, ilyen pacifista
0: megközelítés. Akkor nincs egy kedvenc.
1: Szerintem ez mind a kettő jó nekem.
2: Meg ha jól tudom, ha jól figyeltem, meg utoljára tegnap láttalak teniszezni, szóval friss az emlék, hogy te egy kézzel ütöd a fonálkot, ugye? Egykezes fonákot.
1: Mind a kettőt.
2: Na, azt is. Is. Aha, wow. Okay.
1: Is.
0: Akkor vegyes vagy mindenben, ebben is.
2: Igen.
0: Hát vagy nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és beszélgethettünk.
1: Köszönöm szépen, csak nem annyira jól tudom beszélni magyar.
2: Ezt a végén akartam mondani, hogy ez nem igaz. Ez jobb,
1: hallgató. Igen.
2: Nagyon jól beszélsz.
0: Nem, nagyon jól beszéltél, és nagyon követhető volt.
2: Nagyon jól beszélsz magyarul.
1: Akarlak jobban beszél, de ilyen tudom, én mondom, bazan, tudom, minden tud, minden nem tudok, jó.
2: Na ez, baj. Ez sem teljesen igaz, mert nem igaz, mert mit is igen, ez egy másik tézis, hogy három dolgot szerintem azért meg lehet jól csinálni, és lehet, hogy aztán egy idő után már tényleg nem annyira, a reneszánsz ember az már nem annyira működik, de hát igen, kínaiul mi nem tudtunk volna most itt beszélgetni, úgyhogy
1: milyen jó, hát kínai beszél, akkor jó tudok, pontosabb.
2: Úgyhogy igen, nagyon köszi, és találkozunk a pályán.
0: Így van.
1: Örülök, majd járzunk a pálósz, vagy singli is.
0: Az is jó lenne. Hát köszönjük még egyszer.
1: Én is köszönöm.
0: Sziasztok,
1: szépen.
0: Hallgatók.
2: Sziasztok.
1: Sziasztok.
3: Lamacsun Rádió.
4: Tech felhő ajánló.

0: én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Ami van még?
1: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Ez itt az ADK kiadó két tagja, akiket beledobtak a vulkánba. Janis Joplin.
1: És Zajos Laci.
0: És Zajos Laci. Check my WhatsApp. Mi újság van, Viktor? Hogy vagy?
1: Nagyon jó. Úgyhogy megkérdeztem a főnök, hogy hogy vagyok, és mondom, jó, mert mindig azt mondom, hogy jó, most mi a fasz mondják. És akkor és visszakérdeztem, és te, és elkezdett így panaszkodni.
0: Azt hiszem, hogy is elbőgte magát. Annyira jó esik, hogy megkérdeztem.
1: De ilyenek, hogy everything's bad, I'm bad, terrible, blah. És így elmondta, így néztem rá, ő is nézett rám, és mind a ketten egyszer elkezdtünk röhögni.
0: Király.
1: És akkor mondtam neki, hogy hát faszi, ez egy menedzser élete. És akkor is tudom, hát igen, aztán így kimentem.
0: De ebben van valamennyi kulturális különbség is, nem? Hogy lehet, hogy korábban, hogyha megkérdezik tőled, hogy vagy, akkor válaszolsz, hogy hogy vagy. Ez eszemben Magyarországon inkább az amerikai stílust követjük, szerintem most már, hogyha megkérdezik, hogy hogy vagy, főleg egy kollégát.
1: Jó, ott, jó, minden rend, az kiugrasz az ablakon.
0: Így van.
1: Leugrasz az dohányzó erkélyről.
0: Beveszel egy levél front.
1: De hát azt mondja, jól volt.
0: Na.
1: De most mit kellett volna nekem mondani, hogy hezitálok azon, hogy urológushoz vagy bőr és nem volt a gondozmányák, és akkor...
0: És a rádió hallgatói nem írják meg.
1: De várj, csak magának is pénisze van, és nézzük meg, hogy magáim milyen.
0: Magázottok? Ilyen nem, mert angolul beszéltek.
1: Úgy igen.
0: Nem angolul beszéltek?
1: Hát de ott az a úgy vettem le, hogy az a szabály, hogy aki a főnököd, vagy nagyon tiszteled, azt így miszterezni kell. És akkor így miszterezem.
0: Miszter és vezetéknév?
1: Aha.
0: Aha.
1: Ja. Az és ami fura, az hogy van egy orosz faszi, aki is a főnököm, ő ilyen izébe, ilyen... hogy hívják azt így szervezetet?
0: És őt úgy jött, hogy bro.
1: Vagy a részlegileg, és akkor őt is így miszterezem valamilyen. De én nem mondta, hogy ezt hagyjam abba. Végülis, amikor tényleg megkérdem, engem is miszterezett egy ilyen nagyon fiatal gyerek, és akkor kérdezte, hogy így ezt folytassa, és így mondta, hogy ne.
0: Semmiképp. Ha megkérdezted, azonnal hagyd abban felrúgva.
1: Nem azt mondta, mint az amerikai filmekben, hogy Mr.
0: Az apám volt.
1: Igen. Igen. Bár ő azt mondja, hogy Mr. Viktor, szóval így igazán...
0: Ó, Istenem.
1: De mondtam, hogy azt a jó szokás...
0: Szerintem tudod, mik a legjobb...
1: De azt a jó szokásod, hogy egy baklavát hoz nekem be az irodába, azt tartsa meg.
0: Azt tartsa meg, de
1: Mr. Dobby.
0: Azokat a vicceket nagyon szeretem, amikor például van egy ilyen, hogy Mr. Minit, tudod, van mondjuk az a bolt, és akkor, is there a Mrs. Minit?
1: Hoppá.
0: Ez szerintem jó poém.
1: Miért? Ezt nem értem.
0: Nem tudom. Milyen punkügyi fejleményekről tudunk beszámolni? Milyen koncertek voltak? Nem voltam szerintem koncerten. Na most kimaradt egy hét, ugye?
1: De az szokásos hogy olyan koncertekre, amikor mi játszunk külföldön, azokra magyarázunk, hogy ezeknek
0: ja, mert az előtt volt a legutóbb,
1: a
0: ugye?
1: Rohadt talajbaszó magyaroknak, hogy így...
0: Még, na figyelj, akkor most elmondjuk... Mikből
1: maradt ki az, aki nem sikeres?
0: Most elmondjuk, hogy mi van Nyugat-Európában. Játszottunk a bécsi Fensterben.
1: De várjál, előtte nem volt itt valami? Vagy valahol valami? Fasz sem emlékszik rá.
0: Hát játszottunk a Lamacson támogató bulin, de szerintem arra már beszéltünk, nem?
1: Valószínűleg, meg az annyira nem volt érdekes. Legalábbis én úgy voltam, hogy megérkeztem, 15 perc múlva játszottunk, lenyomtuk, kicsit beszélgettem más műsorvezetőkkel, elszívtunk egy cigit, csak egyből kellett DJ-zni, és azt mondtam, végeztem, utána az volt, hogy akkor menjünk haza, és gondolom, jó, még elszívom ezt a cigit. Nem tudva azt, hogy mindenki körülöttem fog állni, és nézni, hogy én ezt a cigit, ezt, hogy milyen gyorsan szívom el, vagy nem szívom el.
0: Szörnyű, ezt kellett volna elmondanod a főnöködnek, akkor megkérdezted, hogy hogy vagy.
1: Go to a show! Try to smoke some joints. Everybody staring. Not cops.
0: Friends.
1: So-called friends. Who tell you?
0: Amici.
1: Do more drugs, more faster, because we wanna go home.
0: Ja, aztán elmentünk a Bécsben, játszottunk első nap, és ott lemaradtunk az első fellépőről, amit nagyon sajnálok, és...
1: Ez milyen zenekar? Vad vagy szép?
0: Inkább vad, azt hiszem, de nem láttam még őket én se soha.
1: Akkor nem arról beszélgetettek aztán a boltban másnap, ugyan, mint a Plastic Tones, vagy de? Itt volt valami diskurzus.
0: Beszélgetünk a Plastic Tonesról magáról.
1: Igen, de mint hogyha mondta volna, hogy valami... Vagy van valami zenekar, aki a Strawberry Switchblade?
0: Így van, az első szponzók feldolgoztak egy Strawberry Switchblade számot, de amúgy nem
1: de ilyen. És aztán berakta azt a számot, nem? És ez egy szép szám volt. És azt hittem, hogy akkor a Higher Strawberry Response, hiába ilyen a nevük.
0: Inkább ilyen...
1: Ilyen zene. De akkor nem.
0: Szerintem nem, inkább ilyen... Hát most hogy mondjam, ilyen brit anarchó, de inkább a dallam, abból inkább a dallamosabb fajta, mint mondjuk a Flux of Pink Indians, vagy az Existence, de közben nem ilyen, tehát nem egy Strawberry Switchblade, vagy egy Anarcha and the Poppy, meg ezek a nagyon dallamos, tehát mondjuk a Zounds-nál vadabb.
1: De mi a Strawberry Switchblade, az nem már inkább ilyen izé volt?
0: Az tweepop, az...
1: Ja,
0: ja de, ez de, a... de. Ez a C86,
1: Creation, vagy,
0: nem, vagy inkább az a...
1: De ez nem ilyen híres, híres is volt. Azt hiszem, az, nem az van, hogy az Wuhan az a, aki játszott az a, amikor fennültünk a Páholyba, és akkor Null András megalázott minket, akkor annak a faszinak a felesége volt a Strawberry Switchblade-es.
0: Tényleg, azt nem tudtam, viszont nem alázott meg minket az András. A, sőt, megdicsért minket.
1: De ott ültünk, és akkor így elkezdett név szerint mutogatni ránk, mint egy tipikus osztályfélök, hogy hátsó sorban mindenki jól van, láttam ott a hangulat, azért megvan.
0: Azt mondta, hogy lehet oda is menni fel, mert ott vannak a menők.
1: És akkor mindenki nézett, hogy mi van? Na de majd, 2 hét múlva.
0: Visszakapja.
1: Visszakapja, amikor nálam lesz a mikrofon, nálam meg a csengő.
0: Így van.
1: Csengetett Milord.
0: Ja, szóval őróluk lemaradtunk, pedig többen is azt mondják, hogy ők most a legjobb bécsi zenekar, úgyhogy majd meg kell őket hívni a kriptába, hogy ez kiderüljön. Viszont...
1: Viszont mennyit abban volt részünk, hogy kuriózum vagyunk kint, és akkor mondjuk Bécsből lehet, hogy már többet játszunk, hogy gyakrabban, mi Budapesten.
0: Hogy érted, hogy kuriózum vagyunk?
1: Hát, hogy ott ilyen, ott így, hogy az emberek eljönnek, és akik megnéznek, meg ja. Táncolnak, meg érdeklődnek, vesznek dolgokat, meg így ilyesmi, nem csak azt, hogy ti nem azt tudtok még fel? És nem. És nem is akartok? Biztos, hogy nem akartok.
0: Van ennek még értelme?
1: Van ennek értelme? Vagy... De akár meg is öleted magad, és akkor kettőt egyben lerendezed.
0: Elszívottad ezt a cigit? Mert mennénk. Szóval volt meg a Tonal Shift, akiket én láttam sok évvel ezelőtt, amikor a Berosszás turnézott az Algarával, akkor játszottunk abba a Punk a Hüt nevű én helyen. Ott voltál már?
1: Akkor volt, nem voltam soha.
0: Az amúgy tök jó hely is, kár, hogy nincs több koncert ott Bécsben. Csak azt mondta, laknak emberek, és ezek nem szeretik annyira ott, ilyen felfordulás van.
1: Én arra azt mondtam, hogy az nagyon durva, és így Bécsben az ilyen kaotik punk hely.
0: Hát, hogy mondjam...
1: A gondolom, a bécsi kaotik punkok azok kb. Itt Budapesten az átlag punkok.
0: Hát nem? Szerintem kb. Az van, hogy tudod, az EKH az ilyen anarchofasiszta, szuper PC rendőrség ott, hogyha viccből azt mondod, hogy burzum, akkor felakasztanak, és akkor ők meg ezt szerintem nem veszik. Tehát, hogy az ilyen lazább helynek tűnt, de most egyetlen egyszer voltam ott, úgyhogy nem tudom, de ott is aludtunk, és tök ott volt egy ilyen arc, aki ott lakott, tök aranyos volt.
1: És nem hallgattál búzumot kézből telóról?
0: Nem. Na, de hogy azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy akkor én láttam ezt a Tonal Shiftet, és a zene is egy kicsit másmilyen volt, és teljesen más felállás volt. Akkor a Béla énekelt, és kb. A Disclone-nak a tagjai...
1: Hát ez jó régen volt, nem?
0: Hát egy 5 éve. Ja. És most a Béla meg gitározik, és egy másik fasz énekel. Viszont ami érdekes, hogy azt mondom, a Bélának az összes zenekar olyan, hogy ők nem írnak együtt számokat.
1: A punk zenekarok azok olyan, mint a kutya, hogy egy év az 6-nak számít.
0: Na, ez igaz. De hogy azt mondom, neki minden zenekar olyan, hogy ők nem írnak együtt számokat, hanem ő megírja az egészet. Tehát, hogy utálja azt a folyamatot, amikor így együtt kell megírni a számokat, mert hogy ilyen túl lassú, meg így nem tudom, így idegesíti. És ezért úgy szeret zenélni, hogy megír mindent, elküldi, és akkor tanuld meg, és akkor eljátsszuk. És azt mondom, hogy ez a tanársít is ilyen volt, és akkor nekem azt mondta, hogy tudod, ez a...
1: Tanársít.
0: Igen, amúgy elég tanársít. De hogy akkoriban azt mondta, hogy tudod, ez az első 6 Discord kislemez, hogy azt akarta játszani. És nem tudom, hogy ez még mindig olyan volt-e. Akkor nekem sokkal jobban feltűnt.
1: Hát nem, volt.
0: Nem, akkor sokkal jobban feltűnt.
1: Nem mondom azt, hogy végignéztem, mert nem fértem be teljesen, és így az baj, hogy a fansterbe pont abban a lépcsőgödörbe szorulsz be.
0: Az a legrosszabb, igen.
1: Ha nem akarsz szétizzadni, vagy igen,
0: éppen, hogy hallod, de nem lett semmi.
1: De igen, ez egy szar, és így kell ugyanúgy hallasz kintről, és inkább kintről néztem, de nem annyira idéztem meg az első 6 Discord kislemez. Mondjuk, ja. Nem tudom, azok pontosan még, de hogy...
0: Hát azt most ki is adták nemrég. Gondolom
1: a Teen Idols, ja. Government Issue, Minor Threat.
0: Na gyerünk, tovább.
1: Hát Fate-nek nem volt kis tömeze, nem? Csak a Split.
0: Azt tudom, hogy kijött
1: pár... Hát volt a Subject to Change, de az...
0: Kijött egy... nem emlékszem, volt egy ilyen box set is most nem olyan rég.
1: Double O talán, de nem tudom. Most így pontosan nem tudom ezeket, de hogy...
0: Ja, megmondom, mert én sem tudom
1: mi volt még, ami van egy... nem volt valami Youth Brigade nevű band?
0: SOE.
1: Az SOA, igen.
0: Minor Threat, Government Issue.
1: Teen Idols.
0: Youth Brigade.
1: Na, a Youth Brigade is átráltam.
0: És The Slinkies.
1: Azt vágom, csak így nem, az nem jutott volna eszembe.
0: Az nekem se az életben nem jutott volna eszembe, az volt elvileg a
1: hatalom. Na, ezek rám hasonlított.
0: És Minor Threatből meg kettő is volt, nem az első hatban, de. A Self-Titled is, meg a In My Eyes is.
1: In My Eyes.
0: Ja.
1: Mi volt egy Self-Titled, az In My Eyes, az Autostep, meg a Salad Days?
0: Szerintem igen, aha. Az első van a Filler, meg a Straight Edge, meg a Seeing Red, Small Man B, ezek.
1: Ja, várjál, igen. Van a... Vagy nem? Ez hogy jön? Van a magába roskat faszi, vannak a bárányok, akkor van a Salad Days.
0: Ennyi, ezek vannak.
1: De akkor az In My Eyes...
0: Meg az In My Eyes.
1: De az In My Eyes-nak a Self-Titled-nek mi a borítója?
0: A Self-Titled a magába roskat faszi, az In My Eyes, ne. Az egy ilyen élő, ja, felvételnek, vagy élő fotó.
1: Ha. Na jó, ezt szerintem kimarad.
0: Na ez a Punk Portal fórumon 15 éve, ezzel a megegés makogással mit kaptunk volna? Na mindegy.
1: De legalább vegetarian, és nem straight edge vagyok.
0: Így van. Aztán mi volt? Játszottunk mi, szerintem mi okésak voltunk, és a Hase, hát nem néztem végig Bécsben, de ott elég tragikus koncertet játszottak, mert szegény Mo az első szám alatt három gitárnak is elszakította az egyik húrját. Azt figyeltem, hogy amúgy ő sokszor szokott húrt szakítani, mert úgy pengett, mint egy barom állat, ilyen iszonyat erősen, és szerintem ilyen valahogy valószínűleg kemény pengetővel, meg rosszul fogja, vagy nem tudom, de hogy Budapesten is elszakított egy húrt, emlékszem.
1: Nagy húrszakító.
0: Ja, viszont másnap játszottunk velük Grácsban, és kibaszott jók.
1: Jó volt,
0: és kibaszott jók voltak. Igazából nagyon meg is örültem, hogy őket hívtuk na ezt meg talán sehol nem mondtuk hivatalosan, de hogy a hiba a szűnapi bulinkra, hogy ők lesznek a külföldi zenekar, mert szerintem van.
1: A zenekarunk ilyenek, nem sajátunkra.
0: Igen, mert hogy van benne valami, tehát szerintem van rokonság amúgy az ő hardcore felfogásunk és a miénk között, és amikor legutóbb láttam őket itt a kriptában, akkor sokkal inkább éreztem ilyen, tehát akkor szerintem sokkal ilyen power violence-esebb volt. Vagy legalábbis volt ez a nagyon gyors kor.
1: Szóval akkor nem fügtek rá annyira erre a nemzetközi hardcore.
0: Ja. És egy kicsit az mondtam is a Mónak akkor, hogy ismeri a Pissed Happy Children-t, és mondta, hogy igen, de hogy eddig eszébe nem jutott, hogy az hatással volt rájuk, de hogy valószínűleg tényleg ilyen hasonlítható.
1: Az olyan nagyon fura, hogy milyen lelkesek, vagy nem tudom. Lehet, hogy ezek is ilyen kultúrás különbségek, vagy generációsak is, de itt ugye állunk így. Nem tudom, hajnali egy van, én már kb. Azon a szinten vagyok, hogy mindenre csak így, aha, és akkor az a...
0: Sajó Dávidba vagy már?
1: És akkor a dobos az meg ilyen, annyira örülök, hogy itt vagytok, és annyira boldog vagyok, hogy lógunk, és ilyen, és én, fasz, állok itt, mint egy ilyen, kb. Mint akit így meglőttek egy nyugtató pisztollyal, és így valamiért így stabilan tud így mozogni. Miről beszélsz? Jó, jól, persze. Szóval kérdezgett, hogy mi van a pólomra írva, wretched pólomra, olaszul, nem tudom, ami háború. Szóval azon gondolkoztam, hogy bazdnek ezek még ilyenek gondolkoznak, hogy mi van egy zenekari pólóra, egy porítóra írva, és csak mondjuk, hogy jó, biztos van, hogy ez a fasság.
0: Ja, ami fura volt, mániákusok.
1: Ami nekem fura volt, a wretched pólóval kapcsolatban azt, hogy megérkeztünk, és akkor ott volt a egyik ikrek, melyik? A Laci?
0: A Laci, ha.
1: És akkor mondta, hogy wretched póló, és azon gondolkoztam, hogy te nem ilyen izé vagy, ilyen terpeszes izé, neokrásztos emós faszi, és ti is hallgattak ilyeneket, és gondoltam, ez fasz. De aztán meg arra is gondoltam, hogy végülis az a brigád hozta be annál a Maximum Rock'n'Roll-t is, meg ilyesmi szóval.
0: Ja, meg igen.
1: Disztróztak korai időkben, szóval.
0: Fanzinokat is, meg
1: ja.
0: Zenét is, ja.
1: Szóval ilyen változik a világ. Előbb-utóbb mindenki Vrecsidet hallgat.
0: Így van.
1: Vrecsitit.
0: Vrecsidet. Én sem bírom még úgy, tudom, hogy úgy kéne ejteni, hogy Vrecsid, de soha nem mondom ki úgy, szerintem az életben.
1: Mi, hogy mondod, Vrecsitto?
0: Nem, úgy, hogy te, Vrecsd. Valahogy ez beragadt, ezt így kell mondani, pedig nem. Na jó, volt még koncert. Ma lesz egy, a Lüger és a Sekret. De azt, amikor ezt hallgatják, az

0: Ez itt még mindig Zajos Lacó, meg a... vagy mit mondtam?
1: Kénköves faszpukkanás.
0: Igen, egyenesen
1: értő hallgatás. Zajos Laci.
0: Zajos Laci. Egyenesen, szóval valami, egyenesen a vulkánból.
1: Barátom mondta tegnap, hogy valami meg a Zajos Laci. És akkor mi Zajos Laci?
0: És ki volt a Zajos Laci?
1: Fogalmas, és nem tudom. Hasonlóan hozzám néha ős izé. Szabad asszociál. Rászoktatom a szabad asszociációra.
0: Nagyon, nagyon helyes. Az első dal, amit játszottam, a Dagad Faszi a Flexből énekelt a Heavy Steps című dalt, a Perspex Flash együttes.
1: Mi az a Heavy Steps, hogy olyan kövér, hogy...
0: miről szól az, hogy... Mi az, mi, nem az, hogy miről szól, mit jelent az, hogy Perspex?
1: Nem tudom.
0: Életemben soha máshol egyetlen egyszer sem hallottam ezt a szót, de most megnézem.
1: Hol le tudja, mi az? Mi a nem tudom, ilyen bácsi angol tanár?
0: Zajos Lacó bácsi, az angol tanár.
1: Mr. Victor, English teacher.
0: A brand name for a strong, clear plastic made from acrylic. That people often... Ja, ez a plexi, szerintem.
1: Plexi...
0: Aha, hús. Szerintem ez a plexi, talán.
1: Plexi ember.
0: Érdekes.
1: Ezzel akkor, ami a flexi, meg van egy ami a plexi.
0: Úgy tűnik. Az utóbbi időben úgy csalom el azt, amikor nem foglalkozom a rádióval, és gyorsan kell összeválogassak egy szettet, hogy játszom lemezeket, amiket nemrég vettem meg, mert azokra emlékszem, hogy azokat a közelmúltban hallgattam. Ez egy ilyen, ezt meg lehetett venni olcsón a bécsi lemezboltban, ahova elmentünk a koncert után, amiről már beszéltünk a korábbiakban. És ugyanilyen megfontolásból került a lejátszolási listába az amerikai Society-től a Pissgrave. Ez egy olyan zenekar, hogy ez az első kis lemezük, ami ilyen Velvet Underground-os, és akkor később meg ilyen Strowman Army kopi lett, egy kicsit ilyen anarchosabb hangulata lett.
1: Ami valójában Police kopi.
0: De ez a... Mi? Police?
1: Aha.
0: Miért?
1: Nem tudom, amikor hallgattam Strowman Army-t, akkor nekem az ugrabb érzem, mint a Police.
0: Wow. Nem tudom, mint a rendőrség?
1: I'm an NYPD. Alien. I'm a legal alien. I'm a Strowman Army in New York.
0: Ezek is stimmel. Meggyőztél. A harmadik dal a... Fúha.
1: Te is elsütöd magad az új lemezt hallgatva?
0: Nincs még fent.
1: Csak egy számon.
0: Egy számon csak.
1: Szép a borító.
0: Én szeretem nagyon azt a zenekart, úgyhogy nem leszek, nem leszek partner a kinevetésében.
1: Ezért is kimoltál? Shaggy Stinger? Amikor ingyenesen voltak a felszabb téren, hogy mi a faszon?
0: Apám volt rajta természetesen, opa. Nem voltam.
1: És kinek szurkolt, Shaggynek vagy Stingnek?
0: Mi verseny volt?
1: Persze, minden
0: is.
1: Verseny.
0: Az Abuse SS-től volt a Marching Orders. Az a baj, nem tudom mi ez az Abuse SS. Azt hiszem az a Rip Peace Records adta ki, az ausztrál, nem vagy?
1: Yes.
0: És talán ők is ausztrálok, nem vagyok benne biztos. De fasz a...
1: Szerintem az Attack SS van, az japán.
0: Ilyen...
1: Szóval ez is van Abuse SS, mert megvetted a borítót.
0: Ezt nem vettem meg, ezt csak lejátszottam. Ez nincs
1: ja,
0: meg.
1: Ó, hát akkor lehet, ez nem valóság. Ez már egy AI. Ez az első, mi az első AI, ami beszivárgott ebben a
0: műsorban? AI Disclose. Amúgy ilyen kicsit ilyen Crusher Crust-os, meg kicsit ilyen Disclose-os, no. Szuperzajos, gyors,
1: szóval
0: hardcore.
1: Szóval aki promptolta.
0: Ez neked tetszene? Ha nem ismered, hallgass meg, szerintem.
1: Ez neked tetszene, hogy figyelné rá, hogy miket játszok le?
0: Hát az a másik, de azt már elengedtem. Ennyi. Azt hiszem az első kis lemezük, hogy legalábbis én most találkoztam velük először. Rettenetes a nevük. Én ezt az összes, majdnem az összes SSS név teljesen felesleges, szerintem is hülyeség. A negyedik...
1: Az LCD Sound System, az is LCD SS.
0: Majdnem, igen. A negyedik az az amerikai kaliforniai Hated Principles. Től volt a Rosemary's Abortion. Lehet, hogy ezzel kéne meggyőzni a...
1: Ezek mint principiumok, vagy mint iskolaigazgatók?
0: Jó, amúgy egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy a principiumok, ugyanis ezek valószínűleg 16 éves kaliforniai gördeszkások lehettek. Lehet, hogy ezzel lehetne meggyőzni az ilyen pro-life aktivistákat, hogy ha Rosemary abortálta volna zigótát, ami benne volt, akkor nem szülte volna meg az antikrisztust. Hát az a sztori, nem? Hogy belerakta bohócot a fiókba az ördög. Aztán az ötödik szám...
1: Az lett volna király, ha arról szól, hogy az ördög az ilyen egyészekes kalandra meg ledikkeli ízért Rosemary-t, és akkor nem akar, hogy megtartsa, és a Rosemary meg fogom tartani. Nem öleltek meg.
0: Az én testem az én.
1: De nem érted, ez sátán. Mert, de én Isten vagyok, és nem öleltek meg egy gyereket, és fel fogom nevelni, és te el fogod vinni vasárnaponként. Mickey Mano koncertre,
0: dodgemezni. Lucifer, Belzebub.
1: Eljössz majd a kibaszott ilyen izékre. Mi az, amik előadnak a gyerekek ilyen fasságokat? Ez hogy hívják? Előadásokra.
0: Megtudom én.
1: Neked elmentek a szüleid? Az élettél ilyen jó gyerek?
0: Szerintem anyám elment. Hát nem hiszem, nem tudom. Szerintem igen, elment.
1: És a izék jöttek?
0: Hamar elváltak a szüleim, úgyhogy voltak azért
1: hát akkor többen kellett volna jöjjenek, nem? A izék jöttek a szülőknek a párjaik?
0: Hát... Nem tudom. Nem sok ilyen
1: az,
0: volt.
1: Az van. Az igazi akarnó gyerekek elérik, hogy az apja barátnője is eljön a előadásra anyák napján.
0: Nem, olyan nem volt. Szerintem a nevülapám az volt. Hát, de szerintem lehet, hogy ő sem. Nem tudom, nem emlékszem erre. Lehet, hogy ez egy ilyen lezárja a tudatom, tudod, mert ott van valami para. Szerintem anyám talán eljött ilyenekre. Egyszer emlékszem, ilyen második osztályban volt ilyen.
1: Eljöttek, de egyszer az volt, hogy valami jelmezt is csináljon anyám, ezért egy ilyen plusz át volt, amit szerettem, azt egy báránykát kibelezte és szétvágta, hogy csináljon belőle ilyen nyuszi fület, hogy jelmeznek.
0: Szomorú voltál miatt?
1: Hát igen, meg értetlen, hogy így, miért csinálta? Hát meggondoltam, ez ilyen kedvesség. Hát az a rész, hogy csinálsz, hogy jelmezt, az kedvesség, hogy kibelezed egy játékot, amit szeretek, az annyira nem.
0: És azt meg tudtad már akkor fogalmazni ezt a...
1: Igen.
0: Én arra emlékszem, hogy...
1: Ami azt is mutatja egy kicsit, hogy nem kellett volna már, hogy érdekeljen egy játék, amit kibelez anyám, de...
0: Hát hány éves voltál?
1: Hát nem tudom.
0: 17.
1: Nekem azok így összemosódnak.
0: Szóval, hogy én nekem egy előadás rémlik, amiben szerepeltem, az pedig egy... Az Emily és a detektívek volt ez a... Az nem tudom, ez valami regény volt, vagy mi volt? Fogalmas. De vágod, az egy ilyen kamasz, vagy ilyen kiskamasz
1: sztori. Én még a Rintintin.
0: És azt játszottuk el, és én voltam, és abban voltak ilyen berlin, ilyen gangster gyerekek, és azoknak voltam
1: Speedesek.
0: én a főnöke. Opa. És azért, mert görkorcsájában kellett szerepelni.
1: Ez szereped, hogy én a metodban nyomottad, hogy azóta is kitart?
0: Nem, azóta görkorcsájázni kellett, és én tudtam a legjobban görkorizni, ezért kaptam meg a szerepet, mert kellett így mozogni a
1: agresszív inline.
0: Jaj. Na, viszont hol a faszomba tartottunk?
1: Viszont tizem nem volt diplomosztom,
0: Na, arra eljött apám is, meg anyám is.
1: Hát volt diplomosztó, te elmentél diplomosztó.
0: Hát anyám miatt.
1: Anyám miatt. Jó, hogy postázzák ki. Biztos, nem akarsz?
0: Én mondtam anyámnak, hogy szeretné el, mert hogy én engem nem érdekel, és mondta, hogy szeretné.
1: Meg izé, csak elmentünk anyám, apám, meg anyám. Meg, hogy leérettségiztél, és mondom, azért annyira az nem nagy szám.
0: És még utána elmentünk ebédelni is, és bár akkor én már tudtam, Budapesten éltem évek óta, és voltak kedvenc éttermeim, és vegán voltam. És jelenem akkor, hogy csak vegetárián, és még nem voltam vegán, és apám foglalt egy éttermet, ami a munkahelyének az egyik helyszínével szemben volt, tehát tök egyértelmű, hogy azért foglalt el, mert így kiment egy szünetbe, és így oda mentünk, és tudtam menni rántott sajtot, kurva jó. Engem ünnepeltünk. Na, következő a Public Acid, ugye? Igen. A Tragic Relief. Utána, miután már beraktam ide, és amikor írtam be a címet, akkor jöttem rá, hogy ez a Comic Relief-nek a kifordítása.
1: Hoppá. Nagy pubaszides lettél te is?
0: Szerettem, mindig is tetszett. De tudom, hogy te nagyobb rajongó vagy. De ez az új, most lesz valami új lemez, nem? Ez egy szám volt.
1: Kis lemez, Pay No More.
0: Jaj, kis lemez ez csak? Aha. És kiadja
1: ki. Hát ki egy nagy lemez, de úgy, hogy ez a oldal, Public Acid B oldal, meg ez az...
0: Az Irreverse, abban vannak is közös tagok, nem?
1: Ja.
0: Az nagy hajú, az nincs benne.
1: De. Hát az ének is nincs benne, talán más bőgőzik.
0: Aha. Utolsó szám pedig a kanadai Memory Wartól volt a Parasocial. Nem kanadai a Total Peace Records?
1: Nem.
0: Ja, a másik a kanadai Félix. Ő is így mondja? Memphis, tényleg?
1: Nem, Phoenix, Arizona.
0: Ah.
1: Hát ezért dobolt benne ebbe, különben aki a Distraction League-be is dobolt.
0: Wow.
1: Ez a kisgyerek.
0: Azt nem tudtam.
1: Ez a kisgyerek.
0: Fasz a hardcore punk.
1: Ez közös tag.
0: Trükkös agybeteg. Gyors, zajos.
1: Mint a... Mi ez az zenekar, aki pólom is van? Itt ez a parafasz küldött. Feeders.
0: Miért para?
1: Tiszta szőr volt, ez a pólom.
0: Ennyi, ezek voltak a számaim. Jöhetnek a tieid? Én nagyon izgulok, mert látom, hogy mik lesznek ezek. És majd magyarázat kell róla.
1: Bármely.
0: Soft Today. Na, majd elmondod.
1: Gyerünk!

Sasha!

0: Na mi a homlok fánkozók? Elmondja Spanom, hogy mi volt a számlistája. De még nem fogja a mikrofont a kezébe, de mindjárt megfogja.
1: Itt van, itt van a homlok fánkhomlok.
0: És ennek mi értem? De ez egy létező ilyen testmódosítás?
1: Nincs már értem semminek, minden csak vibe, test, pap. Hoppá, ez ki volt?
0: Pap?
1: Találjátok ki, hogy ez melyikünk van. Papa.
0: Ja.
1: Mint amikor Grácsba nyomtál valamit, hogy ezt már nem érted, hogy ilyen gyorsan ott így betámadtalak, hogy Fefi bácsi, ezt már nem érti.
0: Mire mondtam, hogy nem értem?
1: Nem tudom, valamit ott dumáltál kisgyerekekkel.
0: Hogy nem értek valamit?
1: Uh-huh. A házéval.
0: És megmagyarázták nekem?
1: Nem, csak rögtek. Mint annó ti, amikor én keresztem, hogy hogyan kell csinálni ezért. Ilyen digitális eszközök. Hogyan kell például rakni a telefonomra?
0: Nem, ez nem ilyeneken rögtelek, azon rögtelek ki, amikor azt mondtad, hogy mi az az Xbox.
1: Ezek meg ezért megkezdtem olyan kell szólozni, és az is ha-ha-ha-ha-ha. Aztán kinek lett igaza? Kidolgozik most.
0: Nagy szólós vagy?
1: Nagy szólós lettem. Meg az izének dolgozok valami fasznak. Én programozó vagyok. Amúgy, hívjátok programozni. Na jó, kódfejtés, első zenekar Fogna Olaszországból.
0: Fogna.
1: Ez egy duó volt, és tőlük szólt az intro per Merda, a szar, Come Loro. Jó kis zenekar, egy kis leszéltek meg, egyszer nemrégiben felraktam, meghallgattam. Nagy hatása volt rám az intro, és azt akartam leginkább berakni, de aztán amikor meghallgattam más állapotban, mint amikor hallgattam egyszer este, akkor úgy ítéltem meg, hogy egy kicsit karcsú ez is, akkor én hozzátettem egy számot, ezt a Merda Como Loro, de úgy nagyon jó pofok is zenekar volt, azt 2000-es években, 2009-es talán ez a kis lomaz.
0: Tényleg olyan késő?
1: Olyan korai, nem?
0: Nem, én azt hiszem, ez régebbi.
1: Aztán a szlovén epidemiá volt, és tőle szólt a Klitz Vissili.
0: Ez a jugoszláv epidemiá, akarod mondani. Akkoriban nem létezett Szlovénia.
1: Hát Ljubljanai válogatásról. Én vagyok Klitsch, te meg a Szili. A V az pedig az, hogy Versus. Kinyírlak.
0: Hát próbáld meg.
1: Ez egy olyan szám volt, ami bedobott DJ Shuffle, és én meg a képernyőfotó készítek azokról, hogyha tetszik, ami szám az ilyen boomer dolog.
0: Ez tök mindegy, ezt el kell engednünk.
1: Nekem az azért volt ez ilyen, amikor még olyan pozícióban dolgoztam, amikor jártam értekezetekre, vagy kellett járnom értekezetekre, mert akkor sem jártam, amikor lehetőségem volt, csak amikor kellett járni, és akkor csomószor volt, hogy mondták, hogy mindenki megkapja a PPT-t, de attól függetlenül fotózgatták geci azért telefonnal a PPT-ket, amiket így levetítettek nekünk, amikor számok voltak. Ez is volt, meg a másik kedvencem, amikor laptopon nyomatott van a print screen, de ott is lefotózta. Következő szám az Antisect volt, és tőle a Do You Care című nota. Ez a kollégám hagyománya, vagy megközelítéséhez hasonlóan, ez egy olyan szám és zenekar, amikiktől megvettem egy...
0: Megvetted, amit már
1: nem,
0: Angliában kerestem?
1: Nem, ez valami, hát vagy bootleg, vagy ők bootlegát is hát magukat, de hogy valami... Nagy lemez, aminek az egyik oldalán két demo van, a másik oldalán pedig egy élő felvétel, és akkor tegnap hallgattam, mert tegnap előtt akkor ez tetszett ez a szám róla. Szintén az az igazság, hogy elég sok olyan szám, amit lejátszok, azt úgy hallgattam, és azért tetszik, hogy be vagyok szívva, és így nagyon megkapott, és valami elkapott benne, de amikor én meghallgattam őket józan, akkor nekem is vissza kell fejtenem azt, hogy miért tetszett ez annyira igazán. De innen is köszönöm a Tiszának, hogy legalizálták a cannabiszt, és már lehet szívni. És hogyha valaki
0: jobless.
1: Más, hogy emlékszik erre, az hülyén emlékszik, mert úgy van, ahogy én mondom. A rendőrség is hallgassa ezt a részt, és ezt rakják a fejükbe. Aztán a norvég Assassin-től szólt a Perfect Deception.
0: Assassin, nem?
1: Assassin-től szólt a Perfect Deception című nota. Ez egy idei.
0: Ez a te Perfect Deception-ed, ami te is a cannabisz fogyasztás.
1: Nem, mi ez a decepció?
0: Hát én megtévesztés, nem? Hogy hülye vagyok?
1: Mi a megtévesztés van ebben?
0: Hát épp ez az, hogy semmi.
1: Ja. Na, ők egy norvég zenekar, azért a Rótsegnél jött ki talán egy kazettájuk, és most egy kis lemez, ami nem a Rótsegnél jött ki.
0: Rótseg. Megtévesztést jelent.
1: DD kiadvány, jó cucc, egész jó cucc. Kicsit ilyen vékonyabb hardcore, de jó gyors. Hallgassátok. Aztán az amerikai Youth of Today-től szólt az I Have Faith című nota.
0: És itt meg Krisna tudatúak voltak?
1: Nem arról tudom, azt mondja, később lettek azok, azt mondja, hogy igen, valószínűleg igen, hogy, hogy az emberiségben van bizodalma, hite, osszuk meg. Amúgy valamiért elkezdtem, meghallgattam a... Szerintem azért hallgattam meg, most újra összeállt a Carry-on, akiket így annól úgy szeretgettem valamennyire, mondjuk most már, hogyha meghallgattam, akkor azt mondanám rá, hogy gyors rock zene, mert nincs itt torzítva. És akkor, amikor hallgattam az énekessel valami interjút, akkor mondta, hogy mennyire szereti a Youth of Today, meg milyen kemény meg ilyes, és akkor meghallgattam egy Youth of Today kislemez, azt mondom, Can't Close My Eyes, vagy Can't valami. És akkor ez nem volt ez a szám, és így először ilyen nevetségesnek tűnt, hogy így rappelgetnek az elején, meg ilyen rappes beat megy rajta, de aztán meg így...
0: Ez a Carry-on, az nem kicsit ilyen Amazing Core?
1: Hát annak volt
0: ilyen Youth Crew és Amazing Core keverék.
1: De annyira nem, ez végig fuck húztak meg ilyen straight-esek wow. Voltak meg ilyen, mindenki basszolni, meg így ilyesmi.
0: Végig fuck húztak, az komoly. Rózsaszín Pitbull is.
1: De amúgy ja, nem olyan rossz az YouTube-fé. Meg most vettem egy New York Hardcore válogatást is. Nem a New Breed-et, hanem a Weird Wild Things Art, mint a híres gyerekkönyv. Van itt a Life's Blood is. Meg ilyesmi. De hogy nekem például a YouTube Today-ben azt tetszik, hogy elég koszosan szól a gitár. Meglehetősen koszosan. És ez nekem így jobb. Nekem más számít csak. Aztán a Holland Vogue-tól szólt a Caffeine Addict című nota, a Pump Sheet című lemezükről. Hú, ez is cool, régen jött ki. Ők amúgy játszottak itt egyszer a... Mi volt az a hely, ami... Kuplung? Talán, ami ez a Cézársorozó mellett volt.
0: Aha.
1: Ott játszottak még annó, nagyon-nagyon régen. Ők a... Hogy hívták azt? Complete Control Records? Hiszem, úgy, de nem, de ők nem is Complete Control Records jött ki ezzel, hanem a Hardware Records.
0: Ami Osna Brücki, a Complete Control-t, Complete Control-t nem ismerem.
1: A Complete Control adta ki a Justice, meg a Deathstop.
0: Ja, de az a Hardware Records, az nem, az nem ilyen Terry Tap, meg ilyesmi, nem ez a világ? Ez az ilyen gyors...
1: Hát lehet régebben igen, de hát ezért japán hardcore-t is kiadott, meg...
0: Lehet, hogy keverem.
1: Spress Gang-et, meg így ilyesmiket. Hát így a a körből. Meg izéket adott ki, azért adta ki a Sikoidzot.
0: Á, tényleg?
1: Aha.
0: Akkor biztos, hogy keverem valamivel.
1: Szóval egy kicsit így azzal a világgal is ment akkoriban. De szerintem kb. Ezen Sikoidzok voltak az utolsó kiadványait. És azt a Vogue-ot is kiadta.
0: Ja, és ez egy német. Ja, nem
1: igen,
0: erre gondoltam.
1: Az egy német kiadó. Akinek,
0: ja, Kremlint is,
1: akiknek megvettem nemrég ezt a lemez, a pompsit lemez, és akkor erről akartam egy számot játszani.
0: Short Fuse. Ja, azok nagyot mentek itt, nem? Azokat szerették nagyon.
1: Nem.
0: Dehogy nem.
1: Ne, a Short Fuse előtt levő zenekar, ami a...
0: Ezt a Short Fuse is csomóan imádták Magyarországon.
1: Hát én szerveztem Short Fuse koncertet, egyedül voltam, aki Short Fuse koncertet szervezett Magyarországon, és nem voltak ott olyan sokan.
0: Nem voltak sokan.
1: De az az első koncert, amit szerveztem.
0: Tényleg?
1: 15 wow. Évesen a Kultiplexben. Aztán nálam aludtak. És az utolsó zenekar pedig az szintén olasz Joe Squillo-tól Electrics-től szólt a CX című nóta. Ez egy olyan lemez, amit tök sokat szoktam hallgatni. Hát sokszor a Shuffle-nek köszönhetően, de a héten meg is hallgattam otthon. Meg egy kicsit azért volt.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika lahma bárban?
4: Nyilván.
3: Akkor hozz már egyet!

Hey, jó, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Lavácson Rádióban. A Mátyás térről Pepino vagyok, ez a másik mixem itt, amit boldogan és örömmel és szívlélekkel tettem be nektek. Ma is fekete zenét hoztam nektek, mind ahogy megvárhatjátok tőlem. Pepino, Józsefváros, a Pók és a Lavácson Rádió tisztelettel. Hallgassátok! Szeretettel és békességben! Jók a programok, ez itt Pepino és az Urban Manus Beats, ah yeah!

0: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zanatos, mint a lahmacsun.
2: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
3: Mindjárt hozok egyet a lamabárból, és meglátjuk.
0: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu per donate oldalon.
2: Lamacsun.
1: Igen!
3: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Donkhák lázadás. Az egész tartományt fellázító és a tartományi székhelyt is elfoglaló mozgalom követői most már mást is követeltek. Igazságos adózást, a japán rizsexport beszüntetését. A Yangban elnyomás megszüntetését, a rabszolgaregiszterek elégetését, a föld igazságos újraosztását, a társadalmi kasztok eltörlését.
1: Lamacsun Rádió. Lamacsun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szent Martin. Szent Martin a világ 7 legjobb szaxofonosa között. Candy Dulfer, Tom Scott, Warren Hill, Nelson Rangel, Eric Marienthal, Kenny G. Majd Portugália, Japán, Svájc, Franciaország, USA, Új-Zéland és a németországi Borkum-sziget.

0: Hallod, Bettina, léci, segíts már!
1: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségem lenne még egy önkéntesre.
1: Hát én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!

0: Most pedig következik egy wikiszócikk.
1: Anton Szemjonovics Makarenko. A hirtelen ráhatás pedagógiája. Makarenko több tanulmányában leírja, hogy a testi fenyítést mélyen elítéli. A fent leírt két esetet pedagógusi pályájának mélypontjaként jellemzi. A hirtelen ráhatás pedagógiája a pedagógus részéről olyan váratlan mondatot, gesztust jelent, melynek hatására a növendék körül megfordul a világ, kicsúszik a lába alól a talaj, lehetetlenné teszi a meglévő viselkedési formák folytatását.
2: Na mi van még?
3: Lamacsul Rádió.
4: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu.
5: Ez itt a Lamacsul.
1: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kovalens kötés. A kovalens kötés olyan elsőrendű kémiai kötés, amelyben az atomok közös vegyértékkel rendelkeznek, ko közös, valens vegyértékű. Kémiai jellegükben azonos vagy különböző elemek atomjai között jön létre, vegyérték elektronjai közössé tétele.

0: La Macsó Rádió.
1: Na mi van még?
0: La Macsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 10.

0: Most pedig következik egy wiki szócikk.
1: A nők szultanátusa. Ennek az érának a kezdetét a történészek 1541-től datálják, amikor a régi szultáni palota leégett, egyes feltételezések szerint nem véletlenül, és Hürrem szultána áttette székhelyét a Topkapi palotába. Ezzel végleg megerősödött pozíciója, és örökre beírta nevét a történelembe, mint az Oszmán Birodalom egyik legerősebb asszonya. Írét és hatalmát egyedül Köszem szultána tudta utolérni, aki kétszer is uralkodott válideként, ráadásul a birodalom kormányzójaként is hatalmat gyakorolt.
2: Lakmacsun Rádió.
3: A Lakmacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
4: A Lakmacsun Rádiót az italműhely támogatja.
5: Ez itt a Lakmacsun.
1: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Létrási vizes barlang. Az 1980. évi Karszt és Barlang első félévi számában publikálva lett, hogy a kiemelt jelentőségű létrási vizes barlang az 5300-as barlang kataszteri területen Bükk-hegység helyezkedik el. A barlangnak 5372/2 a barlang kataszteri száma. Az MKBT dokumentációs bizottsága a helyszínen el fogja helyezni a többi kiemelt jelentőségű barlanghoz hasonlóan a barlang fémlapba ütött barlangkataszteri számát. A barlangkataszteri szám beütéséhez alapul szolgáló fémlap ugyanolyan lesz, mint a többi kiemelt jelentőségű barlang fémlapja.
3: Lakmacsun Rádió.
6: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
6: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Amatör Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszen vagy sziszen?
2: Mindjárt hozok egyet a Lama Bárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Eastern Days Berlin on Air 2021. Community Radio Week from April the 19th to April the 23rd. On Radio Capital, Warsaw, Lamacsun Radio Budapest, Ida Radio Tallinn, Helsinki, and Kashmir Radio Berlin.
5: Radio Capital.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangja van, ha egy kesélyű tonikot leteszel az asztalra.

Lamačona radio, Lamačona. És ez a Step by Step műsor. Minden második szerdán este 8 és 10 között élőben a rádió stúdiójából, a Pókbüféből. Nagyfuvaros utca. A házigazda Attila S. Egy kis elektronika, funk, disco és house. Ez lesz a mai menetrend. Üdv Katának és Erminnak. Úgyhogy a következő két órában maradjatok itt. Step by Step, Lamacsun.

0: Ez az a meccsú hangja.
1: Szereted
0: a
1: kísérletező
0: zenéket?
1: Válogatásokat?
0: Az.
1: Experimentál.
0: Teg.
1: Experimentál.
0: Teg.
1: Alatt.
0: Több.
1: Alatt.
0: Műsort.
1: Alatt.
0: Is.
1: Találsz.
0: Ebben.
1: A.
0: Műfajban.
1: Például.
0: Donát Kacsa.
1: Klub.
0: Kacsa Klub.
1: Paikka.
0: Vagy.
1: Havi.
0: Zaj.
1: Műsoraink.
0: Na, a Csúrádió.

0: Lamacsun rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangtad ki a nyikorgós ajtó.

Jojo, Lamacsun Rádió. Step by Step műsor, Attila S. A háttérben DJ Joe Louis, Dub of My Own. Régi track, de ez egy reissue.

üdvözlet Katának, Viktornak, Márknak, Ákosnak, Daninak, és persze mindenkinek a Pókbüfében.

Ça fait le temps.

can you please tell me what's come over?

This is you and I. Break.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ez a dalmat a Gerő.

Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel.

0: Hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy felesége, meg három szép szál fia.
1: Felséges királyapám, úgy gondoltuk. Szóval...
2: Add ki a részünket!
3: Királyapánk, királyanyánk, szeretnénk megházasodni.

Országom a tiétek is, palotáim tárva várnak. Csak aminek zárja csukva, annak titkát ne feszegessétek.

0: Hely volt a nagy igazság, hetet hét országra szólva a hatalmat csapta. Boldogan éltek, szerelemben, békességben.
1: Mert az új dolgsúlyt megyecskéket nem hagyta, hogy a kíváncsi sárnyék.

There will be no Armageddon.

0: Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
1: Ez itt a Zeitgeist műsor.
2: Ja, hogy most már műsort csinálunk?
1: Ja.
3: Music is a beautiful thing. It's a beautiful thing.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.

Radio Capito. Lakmacsun Rádió. Tech felhő ajánló.

0: Na mi van még?
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Gabon, Gambia, Grúzia, Németország, Gána, Gibraltár, Nagy-Británia, Görögország, Grönland, Grenada, Guatemala, Bissau-Guinea, Guinea és Guyana nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
3: Hátfájás.
2: Aktív életmódot folytat.
4: Mosogatógépben is moshatunk.
2: 1993-ban te voltál az első
0: zongor.
4: Élvezd hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
5: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
4: Semmi sem bíz kárban.
5: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú Rádión?
5: Ön a legfontosabb a világ.
2: Már is benne van.
5: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
4: Ne feledje!
1: Lamacsun.hu/donate

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat Szöcske Kóla 2016 óta.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Sötét van. Kialudtak a lámpák? Nagy a köd? Havazik? Nyúlj a zsebedbe! Vedd elő az okost! És a böngészőbe írd be, hogy www.lakmacsun.hu. Nem csak nagyon-nagyon jó számokat fogsz hallani, és nagyon érdekes beszélgetéseket és műsorokat fogsz megismerni, hanem a lila háttérfény egyfajta éjszakai zseblápaként is működhet.
0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsun.
0: Lamacsun.
1: Rádió.
0: Lamacsun.
1: Rádió.
0: Lamacsun.
1: Rádió.
0: Lamacsun rádió.
4: Na mi van még?
1: Tekfelhő ajánló.

0: Lachmacun Rádió. Milyen hatott ki az Illuminati?
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Jamaica, Japán és Jordánia nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lemacsik Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsom Rádió.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika a bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.